0: le, külvilágom hangos zajában hittem ring vele. Utolsó első lépés nyúlik a végtelenben. Egyé válunk te és én most minden értelemben. Szavakkal!
1: Lehibálsz, öled át a csendet. A múlás martaléka, ha nincsen figyelmed.

0: Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után

0: Yeah!
1: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
0: Csak jó zene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Vitézi Dávid szerint több mint 1000 milliárdot fizettek ki az autópálya konceszornak. A KEHI kérte ki Ruszén-Szendi Romulus egészségügyi adatait. Vezetőváltás jön az Exim Bank élén, és Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó reggelt, balesetmentes közlekedést. Az út- és látás viszonyokhoz mindig alkalmazkodjanak a gépjárművezetők. Szerda piaci nap, lényegesen nagyobb forgalom a Vásártér közelében, illetve a 38-as főútvonal Rákóczi út, Tokaj út kis bevezető szakaszán. Lakóterten belül 40 km-es a sebességkorlátozás a Tokaj úton. Itt egy úgynevezett hálózatbővítés végeznek, amik a közvilágítási oszlopok javításával, illetve cseréjével folytatódik. Szintén forgalom korlátozás, útszükület és az úton folyó munkálatok jelezve vannak több helyen kereszt táblákkal. És rengeteg helyen dolgozik a magyar közút, fűnyírás, főkaszállás, sőt, vegyszeres gyomírtást végez több megye területén is. Balesetek tekintetében igen sok történt, rolleros, kerékpáros, motorkerékpáros baleset az elmúlt 24 órában, a reggeli forgalom, illetve csúcsforgalom idején, akik tehetik, hamarabb induljanak el, hogy biztonsággal, időben elérjék úti céljukat. Köszönöm a figyelmet, jó utat, jó reggelt!
1: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Vitézi Dávid szerint az elmúlt 4 évben 1024 milliárd forintot fizettek ki az autópálya konceszornak. A közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt mondta, megkezdték az autópálya koncesziós szerződés átvilágítását. A 35 évre szóló 24 000 milliárd forintos megállapodás alapján csaknem az összes magyar autópálya

0: működtetésének és fejlesztésének joga magánkézbe került, miközben a finanszírozás az állami költségvetést és az adófizetőket terheli. Vitézi Dávid szerint a kifizetésekhez képest nem jött létre 1000 milliárd forintnyi műszaki tartalom, ezért a konstrukciót nem valódi koncesziónak, hanem készpénz kicsatornázási eszköznek nevezte. A miniszter arra is emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság kötelezettség szegési eljárást folytat a szerződés miatt. A kormányzati ellenőrzési hivatal kérte ki a Honvéd Kórházból Ruszin-Szendi Romulus egészségügyi adatait az átlátszó pernyertessége után. Az ügy azért került elő, mert a választási kampányban hónapokon átjelentek meg cikkek a tisztás politikus, jelenlegi honvédelmi miniszter korábbi zsírleszívásáról. A Honvéd Kórház állítása szerint a kehinek jogszabály alapján adhattak át adatokat, mert a hivatal kormányzati ellenőrzést folytatott Ruszin-Szendi volt vezérkari főnök ellátásainak jogszerűsége ügy. A kórház ugyanakkor nem árult el pontosan ki, mikor és milyen beteg adatokhoz fért hozzá. A KEHI korábbi jelentése szerint a beavatkozás 1,2 millió forintos költségét a kórház állta, az ügyben pedig korábban nyomozás is indult. Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter intézkedett Berta Adrián visszahívásáról az Exim Bank ZRT-nél és a Magyar Export Hitelbiztosító ZRT-nél betöltött vezérigazgatói tisztségeiből. A miniszter közlése szerint a szakembert valamennyi kapcsolódó vezetői megbízásából is felmentette. Berta Adriánt tavaly májusi kezdettel nevezte ki Nagy Márton, akkori nemzetgazdasági miniszter az Exim Bank első női vezérigazgatójának. A cikk szerint egyelőre nem egyértelmű, hogy a döntés érinti-e a más állami cégekben betöltött tisztségeit is, például a Start Garancia ZRT igazgatósági elnöki, vagy a Szerencsejáték ZRT felügyeletbizottsági elnöki posztját. Kapitány István korábban a Magyar Fejlesztési Bank és a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetőinek cseréjéről is döntött. Nem lehet újra felhasználni a régi megyenév táblákat, ha a vármegyéket ismét megyéknek nevezik majd. Magyar Péter miniszterelnök korábban arról beszélt, hogy a régi táblák visszakerülhetnének, a Magyar Közút szerint azonban ezek már nincsenek eredeti formájukban. A közút kezelő azt közölte, a korábbi megyenhatárjelző táblákat átmatricázták, majd forgalom terelésekhez és egyéb korlátozásokhoz használták fel. Emiatt új táblák gyártására lesz szükség. A Magyar Közútnak összesen 589 ilyen táblája van. Az újak elkészítése becslésük szerint közel 50 millió forintba kerülhet. A 2023-as névváltáskor a megye határtáblák cseréje 36 millió forintba került, de akkor szoftvereket, hivatali táblákat és pecséteket is módosítani kellett. A végéhez közelednek az idei villamos pályakarbantartási munkák Debrecenben. Az egyes villamos vonalán összesen 228 méternyi pályaszakasz újul meg, a munkálatok várhatóan július 12-én fejeződnek be. A DKV minden nyáron ütemezetten javítja a legrosszabb állapotú szakaszokat, mivel az egyes vonal egyes részei még 1974-ben épültek. Jelenleg a Kossuth téren zajlik a pályarekonstrukció, szerdán pedig a Péterfia utca egy részén is megkezdődik a sínfelújítás. A munkák idején az egyes villamos teljes vonalán pótóbuszok közlekednek, a kettes villamos pedig továbbra is a Kálvin tér és a Doberdó utca között jár. A DKV szerint a mostani beavatkozások az egyes villamos későbbi teljes rekonstrukciójának előkészítését is jelentik. Július 17-én és 18-án 6. alkalommal rendezik meg a debreceni utcazene napokat. A kétnapos program alatt 7 belvárosi helyszínen mintegy 50 koncertet hallgathat meg a közönség ingyenesen. A méfai kínálat idén is sokszínű lesz, pop, folk, blues, jazz, akusztikus rock és világzenei produkciók is megszólalnak Debrecen utcáin. A szervezők célja, hogy a zene kilépjen a megszokott koncerthelyszínekről, és közvetlenül a város mindennapi tereiben találkozzon a közönséggel. Utcazenei helyszíni alakul többek között a Halköz, a Gambrinus köz és a Piac utca sarka, a Rózsa utca és az Ifi ház udvara, a Nagy templom melletti üvegpiramis, valamint a Medgyessy sétány belváros felüli része is. Miközben több európai repülőtéren hosszabb várakozási időket okoz az Európai Unió új határregisztrációs rendszere, a debreceni nemzetközi repülőtér szerint náluk már 2025. novembere óta működik. Az Access Systema nem uniós állampolgárok be- és kilépését rögzíti elektronikusan biometrikus adatokkal, vagyis arcképpel és új lenyomattal együtt. A repülőtér tájékoztatása szerint a rendszer teljes körűen működik Debrecenben, az első regisztráció azonban néhány perccel meghosszabbíthatja a határátlépést. Ezért a nem uniós állampolgároknak továbbra is azt javasolják, hogy a megszokottnál korábban érkezzenek. Az uniós állampolgárokra, valamint az érvényes schengeni tartózkodási engedéllyel vagy hosszú távú vízummal utazókra nem vonatkozik. Meghibásodott a szolnoki Hetényi Géza kórház MR készülékének hűtési rendszere, ezért az intézményben jelenleg nem tudják elvégezni az MR diagnosztikai vizsgálatokat. A kórház vezetése azt közölte, mindent megtesznek azért, hogy a hibát minél hamarabb elhárítsák. A vizsgálatot biztosításra a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ több egészségügyi intézményét is kijelölte. A fekvő és járóbeteg MR vizsgálatait ideiglenesen többek között a Debreceni Egyetem Klinikai Központja is fogadhatja. Emellett a Hatvani, a Kistancsai és a Kecskeméti Kórház is részt vesz az ellátásban. A legforróbb nyári napokon is tartalmas kikapcsolódást kínál a Debreceni Déri Múzeum. A belváros intézmény hűvös tereiben a látogatók több állandó és időszaki kiállítást is megnézhetnek. A Munkácsi teremben továbbra is láthatóak a festő óriás monumentális Krisztus képei. Szeptemberig a Miska és Cecil című tálat Munkácsi Mihály magánéletébe, házasságának történetébe enged betekintést. Két feltételezett drogdílert fogtak el a nyíregyházi rendőrök egy összehangolt akcióban. A rendőrség tájékoztatása szerint június 29-én egy nyírgyulai férfit akkor állítottak meg, amikor éppen egy nyíribronyi férfitől vásárolt kábítószerrel tartott hazafelé, hogy azt tovább értékesítse. Az autójában 110 g kábítószert és több 100 000 forintot találtak. A másik gyanúsított otthonában tartott kutatás során további 520 g kábítószert, közel 1 millió forint készpénzt, valamint vagyon visszaszerzés érdekében két nagyértékű autót is lefoglaltak. A két férfit kábítószerkereskedelem büntettének gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették őket, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatásukat. Jubileumi évadhoz érkezett a Zenesóston koncert sorozat Nyíregyházán. A szeptemberig tartó program sorozat idén is ingyenes koncertekkel, családi programokkal és sokszínű zenei kínálattal várja a közönséget a sóstói piac téren a Vigadó szomszédságában. A kezdeményezés 10 év alatt a nyíregyházi nyár egyik meghatározó kulturális eseményévé vált, ahol elsősorban helyi és térségi zenekarok kapnak bemutatkozási lehetőséget. A programban a pop, a rock, az akusztikus esták és a vers megzenésítések is helyet kapnak. Így több korosztály találhat kedvére való fellépőt. Idén is folytatódik a gyerek sóstói programsorozat vasárnap délutánonként családi koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal és közös játékokkal. 3 évig tartó tervező munkával alakították ki a Nyíregyházi Déli Ipari Park szennyvíz elvezetési tisztítás és monitoring rendszerét. A projektet szigorú egyedi határértékek mentén tervezték meg. A szakemberek szerint a komáromi és iváncsai akkumulátorgyára korábbi tapasztalatait is figyelembe véve. A rendszer egyik fontos eleme, hogy a városi tisztított szennyvizet tovább tisztítják, majd újra hasznosítják. Eszel Zsolt Mihály szaktervező szerint így naponta akár 8000 köbméter szürke víz előállítását is lehetőség nyílhat. Az így nyert jó minőségű ipari vizet nem csak az akkumulátorgyártásban, hanem más térségi célokra is fel lehet majd használni. Nyári menetrendre válthat a helyi közösségi közlekedés Nyíregyházán, a szezonban pedig több járat segíti a sóstó gyógyfürdőre utazókat. A buszok sűrűbben közlekednek Sóstó felé, hétvégén pedig ismét elindult a 8-1 gyors járat is. A nyári táborok megközelítését külön járatok segítik, a nagyobb rendezvények idején pedig többletjáratokkal készülnek. Az utasok továbbra is használhatják a kedvezményes diákbérletet és a Sóstó napi jegyet. A nyári időszak egyik különlegessége idén is a 38 éves Retro Icarus 280-as autóbusz lesz, amely csütörtökönként és szombatonként szállítja az utasokat. Július 23-án pontot partival ünneplik a felvételi ponthatárok kihirdetését Nyíregyházán a Sóstói Gardenben. A Raiffeisen Bank és a Nyíregyházi Egyetem közös eseménye elsősorban a tovább tanulás előtt álló fiatalokat, az egyetemi közösséget és az érdeklődőket szólítja meg. A szervezők célja, hogy a ponthatárok kihirdetésének izgalmas pillanata ne csak egy eredményvárás legyen, hanem közösségi élményé váljon. A rendezvényen a fiatalok támogatása, a tudatos jövőtervezés és a felső oktatás világának bemutatása is hangsúlyt kap. A Republikon Intézet friss elemzése szerint az elmúlt 16 év magyar köztársasági elnökei nem töltötték be maradéktalanul az alaptörvényben meghatározott fék és ellensúly szerepüket. Az intézet úgy látja, Schmidt Pál, Áder János, Novák Katalin és Sólyog Tamás államfői működésében is megjelent a kormánypárti lojalitás, és nem érvényesült kellő erővel a pártok felett álló semleges elnöki szerepfelfogás. Az elemzés szerint Sólyom László volt az utolsó államfő, aki valóban betöltötte alkotmányos kontroll szerepét. A Republikon kitér Sólyog Tamás helyzetére is, akinek megbízatását az alaptörvény tervezett módosítása megszüntetné. Víg Andrea, a stratégiai igazgató szerint az államfő mozgástere szűk, az ügy pedig a NER közjogi struktúráinak lebontásáról szól. Őszre születhet ítélet a fővárosi önkormányzat szolidaritási hozzájárulás miatt indított pereiben. A fővárosi törvényszék végzése alapján folytatódhatnak az eljárások, miután az Alkotmánybíróság májusban visszamenőleges hatállyal megsemmisítette annak a rendeletnek több részét, amellyel a korábbi kormány megszüntette volna a pereket. A főváros követelése meghaladja 175 milliárd forintot, amelyre még kamat is rakódhat. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a cél nem a tárgyalótermi győzelem, hanem egy olyan megállapodás a kormánnyal, amely biztosítja Budapest működőképességét, és nem növeli tovább a központi költségvetés hiányát. A főváros folyó számlája jelenleg több mint 50 milliárd forintos mínuszban van. Egy év alatt több mint 34%-kal nőtt a hibrid autók iránti kereslet Magyarországon, derül ki a használtautó.hu legfrissebb statisztikáiból. A portál májusi adatai szerint tavalyhoz képest az érdeklődések száma 16 ezerről több mint 21 ezerre emelkedett. Közben a kínálat is jelentősen bővült, az elérhető hirdetések száma 38%-kal nőtt, és már 5400 körül jár. A nagyobb választék az árakra is hatással volt, a használt hibridek átlagosan 4,3%-kal csökkent. A kínálat minősége is javul, vagyis egyre több jó állapotú modell érhető el a piacon. A hibrid kategóriában továbbra is a japán gyártók dominálnak, különösen a Toyota és a Lexus modelljei népszerűek. Jelentősen átalakulhat az OSAM magyarországi működése, miután a Jellinek Dániel érdekeltségébe tartozó Indotek csoport megszerezte a lánc 100%-os tulajdon részét. Sajtóinformációk szerint a következő 7 évben 2033-ig országszerte 500-700 kisebb, 7200 négyzetméteres üzletet nyithatnak. Ez nagy változás jelentene, hiszen az OSAM jelenleg 25 magyarországi bolttal rendelkezik, ezek többsége hipermarket. Az új kisboltok részben saját ingatlanokban, részben bérlet reményekben működhetnek. A tervek szerint az online rendelések kiszállítását is átalakítanák. A házhoz szállítás helyett átvételi pontokra vinnék a megrendelt termékeket, ezek pedig az új OSAM kisboltok lennének. Az Indotek szerint ismét hosszú távú növekedési lehetőséget látnak a magyar piacon.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sporthírek következnek itt a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Távozik a Kisvárda labdarúgó csapatától Ridwan Popola, a 20 éves nigériai középpályás játékjogát az Egyesült Arab Emirátusokba az Al Wasl csapatának értékesítette a Kisvárda véglegesen. Ennek megfelelően Popola már új klubjánál Dubajban tartózkodik, ott írta alá új szerződését. A játékos 2025. januárjában érkezett Kisvárdára szülőhazájából, első tétmérkőzését áprilisban a későbbi kupagyőztes Paks ellen játszott a hazai pályán, a MOL Magyar Kupa negyed döntőjében. A szezon hátralévő részében alapemberré vált, 7 NB2-es bajnokon jutott még lehetőséghez, majd a feljutást követően a 2025-26-os idényben az NB1-ben 28 bajnokin játszott és egy gólt szerzett Pakson. A Kisvárda a bajnokság első fordulójában, július végén majd a Honvédot fogadja. Az EHF közzétette az Európa Liga kiírásában résztvevő csapatok listáját. A DVSC Skyline női kézilabda csapatának nem kell selejtezőt játszania, rögtön a csoportkörben kezd. A sorozat a második selejtezőkörben 32 csapat részvételével veszi kezdetét, a harmadik selejtezőkörben a 16 továbbjutóhoz újabb 8 klub csatlakozik, és a 12 párharc győztese jut be a csoportkörbe. Így együttes rögtön a csoportkörben kezd, a DVSC Skyline mellett a címvédő Dijon, a dán IKAST és a német Thüringer. A debreceni csak januárban kapcsolódik be a küzdelem sorozatba, a csoportkör sorsolása november 19-én lesz. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, hallgassanak bennünket a folytatásban is.
0: Térségünkben a következő napokban már sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők, záporok, elvétve de kialakulhatnak. A maximumok a következő napokban 24-30 fok között alakulnak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Csak jó zene.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
4: Hey guys, I'm Cameron.
1: Nekünk ez szerelem.
3: Sunshine FM.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: De hát annyi hír érkezik hozzánk a világ különböző tájairól, hogy csak kapkodjuk a fejünket, és mondjuk a 3/4-ből nem tudunk meg semmit. Most például Gabival itt elkezdtünk híreket olvasni, hogy állítólag büntetés jár azért, hogyha nem megfelelően engedjük le a medencéből a vizet. Nem tudtuk meg a cikkből, hogy kell megfelelően leengedni, csak azt, hogy büntetés jár állítólag érte, mert klór, meg algaölő, meg minden van benne, de hogy egyébként hogy kellene akkor leengedni, vagy mit kellene csinálni, az nem derült ki.
2: Én itt bevallom, és számolok a következményekkel, hogyha emiatt én holnaptól nem vagyok.
1: Mond ki.
2: Ha én holnaptól nem vagyok. Haverom mesélte, hogy ő ismer olyat, aki a tévében látta, hogy valaki a medencéjét a kertjébe leengedte. Úgy, ahogy van.
1: Igen.
2: Oda a füvet.
1: Meglacsolta vele a füvet.
2: A füvet meglacsolta vele, és képzeljétek el, a haverom ismerősénél még csak a fű sem ment ki.
1: Uh-huh.
2: Tehát akkor ergo olyan nagy környezeti károsítás nem volt.
1: Kevés volt benne az algaölő.
2: Így van, úgyhogy pakoljátok meg rendesen.
1: Igen, de egyébként ez is, hogyha a végén engeded le, nyilván a szezon végén, akkor már úgyse fürdesz benne a igazi magyar férfi ember, nem azonnal augusztus 30-án azzal kezdi, hogy kihúzza a dugót, mert még szeptemberben meleg lett.
2: Hanem november közepén
1: novemberi, így van. Figyelj már kis jég van a tetején, nem kéne már ezt leengedni, na jó van, menjünk, de már szép zöld színű, már bealgásodott.
2: Mikor az asszony egész nap csesztet, hónapokon keresztül, hogy nem akarod elpakolni, de most könnyebb lenne majd, mint mikor hideg van, jó van, hagyjál már, és akkor mit csinálsz? Az asszony előre szólt, hogy még nem pakold el. Nem, te kimész már beöltözve, hóban, fagyban, szélben, és olyankor pakolászol.
1: Járt nálatok a feleségem? Na hát. Vagy minden asszony minden. Ilyen?
2: Vagy az enyém járt nálatok?
1: Ugyanez a történet, hogy nem kéne elpakolni, de hogy még lesz jó idő. Tudod, nézzek ki október 23-án, szakad az eső, 6 fok, de...
2: és akkor tudod, így összeszorítod a fogad, és kimondanád amúgy, hogy igaza volt, de hogy inkább kimész csendbe, és megcsinálod.
1: Igen, és kihúzod a dugót, lefolyik, akkor locsolod meg a füvet, amikor már amúgy se kéne, úgyhogy felesleges. Hát, kedves hallgatóink, holnap megpróbáljuk majd kinyomozni, hogy a kell szabályosan leengedni a medencét, hogy ne legyen büntetés, mert ugye a cím ez volt. Milyen büntetés? Sok, több százezres?
2: Várjál, hogy írták azt, hogy félmillió forintos bírság is járhat a kerti medence szabálytalan leeresztéséért. Egyébként ezek a feltételes módok és a bírságok...
1: Ez a legjobb.
2: Ezek mindig nagyon jók, mert te is mondtad, egyszer ezt megírták, létrehozták ezeket a szabályokat, senki nincs, aki ellenőrizze.
1: Várom a következő cikket ugyanezen az oldalon. Cápát láttak Horvátországban. Ez szokott lenni a következő nyári sláger, nem? Mert mindig óriás cápát láttak, tehát ez a riogassuk az embereket, hogy ne menjenek a tengerpartra.
2: Hát de folytatom. Horvátország tengerpartjainál cápát láttak. De ez még semmi. Ahhoz képest, hogy megdrágult a balatoni lángos.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sportban gazdag szép reggelt, megérkeztek a Sunshine FM friss sport hírei. Na, vajon melyek ezek?
3: Igazából eldőlt, hogy Mexikó és Portugália továbbjutását Gabi ütötte ki. Tehát, hogy ő ütötte el őket attól, hogy tovább folytathassák, mert hogy ő megálmodta, hogy Mexikó és Portugália vívja majd a döntőt. Én addig rágtam a fülét, amíg mondtam, hogy fogad meg, hát ilyen nincs, hogyha megálmodtad és menetel szépen Mexikó, Portugália. Gabi megfogadta, azóta kiestek. Tehát ez a...
2: Szívesen.
3: Igen, most már akartam mondani, hogy a Manchester szurkolók itt állnak az ajtóba, és tudják, hogy kinek köszönhető az, hogy ilyen rossz szezonjuk volt annak idén, amikor a Manchester United-re fogadtál folyamatosan. Tehát akire te fogadsz, az onnantól kezdve kikap.
2: Igen. Lásd például... Lásd például, ott van most a legutóbbi eset, ugye évekig nem fogadtam, pont ezért, mert elegem lett abból, hogy még csak véletlenül se tudom eltalálni. Tehát, hogy ott egy idő után egyébként is a fogadásokban már nem tettem bele logikát, mert úgy voltam vele, hogy a papírformára ugyanannyi esélyem van, mint a tízszeres otcu lehetetlenre, úgyhogy kb. Mindegy is volt. Na, de most a VB...
3: Ezért fogadtál a szögletekre.
2: Igen, de a VB alatt úgy voltam, hogy na jó, oké, most hirtelen ma milyen meccs lesz, mit tudom, ez volt hetekkel ezelőtt. Anglia-Gána. Jó van, oké. Én nagyobb összeget feltettem Angliára, mert mondom, ez papírforma. Nyilván nem. Uh-huh. Nyert Anglia. Nyilván, amikor meg Anglia ellen tettem, akkor nyilván Anglia nyert. Úgyhogy én nem vagyok annyira jóban most már a Manchester United után, úgy általában az angol válogatottal sem, meg Harry Kane-nel sem.
3: De most már a portugálokkal sem, meg a mexikóiakkal sem.
2: A mexikóiak jól játszottak ott, az sajnos ez így alakult, hogy Harry Kane, aki előtte csetlet botlott, akkor meg minden betalált. Ez most ez egy ilyen dolog. Portugália játéka szörnyen gyenge volt. Nem is értékelhetetlen. Tehát, hogy az ő játékukban győzelem semmiképpen nem volt, de azt sem mondhatnám el, hogy a spanyolok olyan szép focit játszottak. Én annyira vártam ezt a tegnap esti mérkőzést, mondom, ez egy
3: hát az első derbi, ez nem egy gálameccs. Ott azért voltak helyzetek, voltak. Lövések, tehát a második fél időben ott már érződött, hogy mind a két csapat
2: kivár.
3: Igen, azt úgy volt vele, hogy inkább ne kapjunk gólt. Tehát menjünk tovább, csak ne kapjunk gólt, mert az viszont eldöntheti. És hát eldöntötte igazából az utolsó pillanatban.
2: Igen, Ronaldo úgy volt a pálya, mintha ott se lett volna igazából.
3: Ezt sokan felvetették egyébként ezt a kérdést, hogy egyáltalán fent kellett-e neki ilyen sokáig maradnia.
2: Nem kellett volna.
3: Tehát, hogy nem volt-e így ember hátrányban a portugál csapat, és hogy lehet, hogy jobb lett volna lekapni hamarabb, de hát nyilván az utolsó mérkőzés, egy legendáról van szó. Nem kapod le, mert mi van, hogyha meg csak egy villanás kell, és ő meg azt befejeli, berúgja.
2: Mert úgy van, hogy egy mindenki értem.
3: Hát igen, de nem volt szíve szerintem a kapitánynak, sem le is mondott egyébként a portugál szövetség kapitány a meccs után. Hozzáteszem, a spanyolok meg talán olyan szempontból érdemelték meg jobban a továbbjutást, hogy a csoportmérkőzések során is talán jobb teljesítmény nyújtottak, és hát így ők folytathatják. Valakinek ki kellett esnie, úgyhogy nem volt ez ilyen szempontból egy egyszerű mérkőzés, és az első fél időben szerintem ott a portugálok sem játszottak rosszul, ott azért bátrabban futballoztak ők is, volt egy-két spanyol hiba, amit próbáltak kihasználni. Hát aztán a vége az meg, amikor már mindenki készült lélekben a hosszabbításra, akkor született a spanyol gól.
2: Te is láttál több mérkőzést. Melyik csapat játékára mondanád azt, hogy na jó, ez egy jó foci? Mert például én a spanyoloktól, vagy a portugáloktól, vagy a braziloktól vártam azt az igazi, szép focit.
3: Megmondom neked, például a Zöldfoki Köztársaságtól láttunk jó focit, mert hogy ott ők kockázat nélkül játszhattak, és izgalmas mérkőzéseket játszottak. Nem azért vannak kimondottan jó teljesítmények.
2: Állítólag a Mexikó-Anglia is brilliáns meccs
3: nagyon
2: volt, és
3: jó
2: kár,
3: volt.
2: Hogy annyira hajnalban volt, hogy nézhetetlen
3: nagyon
2: volt.
3: Nagyon jó meccs volt az is, igen. És hát azért Harry Kane mondta, hogy csetlet botlott, azért most már csak jó néhány gólt összeszedett, és azért ezt így nem mondanám, hogy csetlet botlott.
2: Hát Gána ellen.
3: Az előző mérkőzéseken megrugott két olyan parádés gólt, hogy hát az ember nem tudta volna belőle.
2: Jó van, kedves angol szurkolók, legközelebb Angliára fogok szurt, vagy tenni, fogadni.
3: Nem, ezt ne
2: akkor kikapnak, biztos, hogy kikapnak.
3: Az biztos. Tehát ha te valakire fogadsz, akkor azt utélek kikap, úgyhogy mindenki kérdezze meg, hogy Gabi kire fogadott. Én, aki ugye külsősként tőlem is kérdezték, na mi lesz portugál, spanyol, mondom, én szerintem döntetlen. Úgyhogy elnézést azoktól, akiknek ezt a tippet mondtam, és
2: majdnem összejött.
3: Meg is fogadták a döntetlen, sokáig úgy tűnt, igen, hogy esetleg az lesz. Sőt, hát a végén még azért volt a portugáloknak egyenlítési lehetőség.
2: Amíg talán kettő is lett, igen, volna. Igen. Én egy idő után elkezdtem a szögletekre tippelni. Nyilván azok se jöttek be.
3: Tipeges a kiállításra meg a sárgalapra, meg hogy lesz-e utána majd eltiltás. Mert hogy ugye a másik meccs a belga-amerikai...
2: Trump haverja-e a csapat.
3: Így van. Hát állítólag Trump felhívta a telefonon a FIFA elnökét, személyesen beszéltek, és így függesztették fel az amerikai balogunnak az eltiltását. Azóta is fornak az indulatok. Kérdezték a belga játékosokat, mert ugye a Belgium végül megnyerte a mérkőzést, és tovább jutott, és kérdezték, hogy ezzel foglalkoztak, és mondták, hogy nyilván bennük volt. A pályán szerették volna ezt bizonyítani, hogy ők a jobb csapat. Hát, ha ez már így esett, most mit csináljunk, sírjunk, ezt mondta az egyik játékos, mentünk a pályán, aztán tettük a dolgunkat. Franciaország azonnal jelezte, hogy náluk meg szerintük jogtalanul kapott az egyik játékosuk sárgalapot, és ezt ők kivideózták, és nyilván ennek nincs olyan következménye, mert még nem eltiltott, de ha csütörtökön is kapnak egy sárgalapot, akkor viszont emiatt a bírói tévedés miatt majd eltiltott lehet a játékos, tehát ha már volt erre precedens, hogy egy kiállítás után sem járt eltiltás, akkor vonjanak vissza egy sárgalapot, akkor úgy tűnik, hogy ez lesz az új módi.
2: Jó.
3: Tehát kinek van nagyobb haverja, aki oda telefonál a FIFA elnöknek, és nem tudom, mi lesz a következő, hogy majd 1-0-ról kezdjük a meccset, már eleve mi vezetünk.
2: Igazából ezen döntés vagy történet kapcsán mindenkitől csak negatív dolgokat
3: de
2: látok.
3: De hát az is.
2: És az, mert innentől kezdve teljesen hiteltelenné tette azt, hogy a szabály az mindenkire vonatkozik, kicsire és nagyra is, hogy mindenki egyenlő, csak ahogy mondják, vannak egyenlőbbek, és remélem, hogy a FIFA elnökének telefonja a nap 24 órájában csörög, igen, és folyamatosan ilyen piszlicsári szarokkal kell foglalkoznia, már bocsánat, ez a sárgalap is, akkor mindenki vegye elő a pakliából, a tarsolyából, és akkor borítsátok
3: szép
2: rá.
3: Szép jövő, amikor majd minden hát így zajlik. Hozzáteszem, volt olyan, és akkor ezzel teljesen egyet is értettem, amikor egy játékos mondjuk piros lapot kapott egy mérkőzésen, utólag visszanézték, és teljesen műesés volt, és semmi hozzá nem ért az ellenfélhez, de kapott egy 3 vagy 4 meccses eltiltást, mert akkor az már nem tudom mi volt, és azt mondták, hogy oké, azon a meccsen már nyilván visszacsinálni nem lehet, meg kiállítottuk, de nem lesz eltiltott, mert egyébként ott a másikat kellett volna büntetni, aki elesett. De hát a VAR rendszernél elméletileg ez már kizárt, azért mondom, hogy elméletileg, mert néha látunk azért olyan ítéleteket, ami még VAR-ral is fölöttébb érdekes. Aki viszont nagy hős volt, és említettem, hogy az Öltfoki Köztársaság szerintem az egyik üdes színfoltja volt az egész világbajnokságnak, hazautaztak, hazatértek repülővel, a tengerparton egy hatalmas bulit csaptak, és nagyon sok ember
2: kivel játszottak?
3: Argentinokkal, igen, és tényleg csak az utolsó pillanatban tényleg kaptak ki, hát Messi villant, ugye adott 2 gólpaszt, meg gólt rúgott, és Vozinha a kapus, aki mindent megfogott, amikor kiutaztak a világbajnokságra, akkor 50 ezer követője volt a közösségi oldalakon, most ott tartunk, hogy 26 millió követője van, és nincs csapata, 40 éves egyébként a kapus, tehát már úgy néz ki, hogy befejezi pályafutását, vagy legalábbis
2: valaki, de most már tudjuk, hogy mivel fog foglalkozni,
3: igen.
2: Hát ilyen követőtáborral, bármivel.
3: Brutális, tehát hogy hihetetlen, hogy megugrott, de ott van például a norvég kapus, aki szintén mindent megfogott előző nap, és hát parádésan védett Brazília ellen, Nyland, neki sincs csapata, és milyen érdekes, 34 éves, 33, valahogy azt hiszem ebben a korban van. Például Gulácsi Péternek csapattársa volt a Lipcsében, de alig védett, tehát ilyen 2-3 mérkőzéseken védett csak, most legutóbb Sevillában védett, ott is talán 7 mérkőzést kapott, tehát igazából ott van egy ilyen kapus, egy ilyen kiváló kapus, aki egyébként a világbajnokságon remekel, és ott van, hogy nincs csapata, klubcsapata. Úgyhogy
2: most már lesz.
3: A menedzser azt szerintem most dörzsöli a tenyerét, és azt mondja, hogy jó van, fiam, oké, eladtunk, és a következő szezonban már megvan a következő gárda. Biztos, hogy jelentkeznek majd érte.
2: Emiatt is jók egyébként az ilyen nagy és világesemények, mert előkerülnek olyan emberek, akik óriási tehetségek, már egyébként felnőttek a nagyokhoz is, és mégsem hallott róluk a világ.
3: Igen.
2: Na ilyenkor tudnak megmutatkozni, és ez olyan jó érzéssel tölt el engem is, hogy jönnek a világ túlsó szegletéből, nem is tudod, hogy hol van az ország, nem is nagyon tartott számon a foci tudásukat, és mégis akkora meglepetéseket okoznak, na ilyenkor én is inkább egyébként az ilyen picit csapatokat
3: pontosan
2: szurkolok.
3: Így van, egyébként ezért szép dolog mindez, mert amúgy soha az életben nem foglalkozna az, hogy a Zöldfoki Köztársaság, vagy éppen a norvég kapus hol van és mit csinál. Neymarral is sokan foglalkoztak tegnap, nem nagyon tetszett a szurkolóknak az, amit művelt, amikor berúgta a gólt a 11-esnél, és utána vállal neki kiment az egyik norvég játékosnak, és még így, ahogy mentek a középkezdés felé, így leválaszta, ahogy szokták ezt mondani, és hát nyilván nem is értem, amikor van 20-30-40 kamera egy-egy mérkőzése, hogy úgyis látszani fog. Valaki játszik, biztos felvette.
2: Ő kizárja teljesen, mintha csak ők lennének ott a pályán.
3: De ez nem volt egy szimpatikus dolog, és hát nem így kell búcsúzni, azt gondolom, egy aktív pályafutástól. Amit kapott a kommentelőktől, nyilván a kommentelők meg tudjuk milyenek, tehát mindenki mond mindent, de hogy ott abban mindenki egyetértett, hogy talán ezért nem lett soha akkora világklasszis, mint mondjuk Ronaldo vagy Messi, pedig az adottsága meg lett volna hozzá, mert hogy az ilyen dolgai miatt, emlékszel, volt a Neymározás, amikor a sérült volt, és gurult a földön,
2: hát
3: nem tudom mennyit.
2: Róla mindig csak a negatív dolgok jutnak az ember eszébe, hogyha a nevet kimondod. Az, hogy sérülékeny, arról ő nem tehet, de arról, hogy ilyen hisztis, rájátszós, arról igen, neki akkor volt a pályája csúcs, amikor a Barcelonában játszott Suárezzel meg Messivel, az a trió, az egy verhetetlen dolog volt, azt én imádtam, ahogy azt ott szétültették őket, a rossz gyerekeket, akkor utána már bennem is űr maradt és üresség, és utána valahol Neymarrel is tűnt.
3: Igen, ez jól látod, és nem is volt méltó ez a búcsú, azt gondolom, hogy hozzá. Gyorsan még néhány helyi hír, mert hogy Nyíregyházán rendezik majd az ökölvívó magyar bajnokságot, ráadásul 100. magyar bajnokság lesz a jövő héten, a héten már bejárás lesz, a Continental Arena lesz a helyszín, egy ring lesz felépítve középen, ott rendezik az összes mérkőzést, és ha minden igaz, akkor lesz televíziós közvetítés is, majd a döntőkről, különböző helyről jönnek az ország különböző pontjairól, nagyon jó ökölvívók. Érdekes módon az ökölvívó szövetség is lépett arra, hogy az elmúlt években jellemző volt, hogy valaki mondjuk kickboxol, és akkor hirtelen eszébe jut, hogy abban a súlycsoportban nincsenek olyan sokan, akkor bejelentkezek ökölvívónak is, mert hogy majdnem ugyanaz, kicsit hasonló a sporták, kész.
2: Veszek 3 órát előtte.
3: Ennyi, ha egy meccset megnyerek, esetleg akkor már lehet, hogy dobogón vagyok, és utána jól fog mutatni a portfóliómban. Na most ezt most már megszüntették, és megvan határozva, hogy minimum hány mérkőzésnek kell mögötte lenni ahhoz, hogy egyáltalán indulhasson az ökölvívó bajnokságon. Női és férfi bajnokság is egyben. A DVSC női kézilabda csapata pedig kiemelt lesz az Európa Ligában, tegnap eldőlt a sorsolás, illetve megvannak a csoportbeosztások, és hát azt hiszem novemberre dől el, hogy a csoportok hogy alakulnak, addig a női kézi csapatnak nemzetközi szinten nem nagyon van dolga, csak várni az ellenfeleket, de ez mindenképp jó dolog, hogy nyilván az elmúlt évek eredményeinek is köszönhetően, hogy kiemelt lesz a női kézi csapat, és így várhatja majd az ellenfeleket, nem kell selejtezőket játszania.
2: Laci, kíváncsian várjuk, és neked köszönjük a sportösszefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Nagyon sokan rágóznak, nyilván ez egy stressz levezetés, meg ez egy stresszoldó. Úgyhogy ilyen szempontból van funkciója.
2: De nem veszélytelen, mert bár annak idején a rágógumik természetes növényi gyantából készültek, most ezzel szemben arra figyelmeztet a Semmelweis Egyetem egy legfrissebb kutatás alapján, hogy mikroműanyag részecskék szabadulhatnak fel, ebből több ezer is, tehát már a fogyasztásuk során néhány perc is jelentős mennyiségű anyagot vihet be a szervezetbe, nyállal keveredve egyenesen az emésztőrendszerünkbe vándorol, és hát alapvetően már ezek is műanyagból készülnek, tehát hogy ilyen mesterséges műanyagból.
1: De az nem jön ki? Utána felszívódik, vagy mi történik?
2: Nem tudom, erre még mindig nincsenek kutatások, hogy a palackozott vízben lévő mikroműanyagok mit okoznak a szervezetben, meg vannak ilyen hírek, hogy egy bankkártyányi műanyagot fogyasztunk el egy év alatt.
1: De alaposan sózzuk meg előtte, és egy picit pálcoljuk be.
2: A pinkód legyen kéznél.
1: Most hányan mennek, anyukám, eddig a lazanyját tésztából csináltad? És akkor légy szíves, fektess le rá egy bankkártyát, hagyj ropogjon.
2: PC-zés után most hányan nézegetheti? Hol van az a mikroműanyag?
1: Eltűnt a, de az, tudod, az a háromjegyű kis kód. Nem jut eszembe.
2: CVC kód.
1: Igen, ez a WC kód.
2: WC kód. Azért CVC.
1: Azért, igen, és nem találom. Na nem baj, majd kiolvasom.
2: Igen, szóval... mindig azt mondták régen is, hogy nem szabad lenyelni a rágót.
1: Igen.
2: Nyilván ott akkor annak idején azért mondták, hogy összeragad a beled.
1: És volt ismerősöm, aki mindig lenyelte, és direkt nyelte le. Azt mondta, hogy ő nem köpi ki. Hát mondom, mi annyira sajnálod, vagy mit? És mondta, hogy nem, hát ő egyszerűen lenyeli. De ő mondjuk lenyelte a cseresznye meg a megymagot is, meg a dinnyemagot is, szóval az ő hasában nem csak mikroműanyag van,
2: hanem cia.
1: Ott minden, amit el tudsz képzelni, és még mindig rendben van.
2: Igen, nyilván azért lenyelni sem, de hogyha kiköptétek a rágót, nyilván azzal is csak óvatosan, mert például a madarak felszedhetik, és ők elpusztulhatnak emiatt, vagy más élőlények is, tehát beléjük ragad, ott mindenképpen veszélyes.
1: Láttál már rágózó varjút?
2: Hát nem, mert
1: néznek ki a fán, nem? Jó lenne már egy újabb ízűt, mert mentolos már unjuk.
2: Hát lehet. Hallod ezeket a köhögő varjokat?
1: Ó, micsoda ötletet adtál a kakas ellen, akkor ez a megoldás. Csak bedobsz neki egy doboz rágógó.
2: Elnézést, félrenyeltem.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Pont a közelmúltban történt ismerősömnek. Mondta a gyereknek, nem állhatsz fel a rollerre. Tiltja, nem vett neki rollert. Mondta, hogy nem állhatsz fel a barátnőd mögé sem, mert nem lehet ketten utazni egy rolleren. Kész, mit ad Isten az első adandó alkalommal, közlekedünk a városba kocsival, és látjuk, hogy a gyereke áll egy rolleren egy másik mögött.
2: Nem hiszem
1: el. És ennyit mondott másnap, azt mondja, hazamentem, fejmosás, stb. Nem erről dumáltam végig. Ezt magyaráztam, hogy nem kapsz rollert, mert elesel. És a másik, ami kimondottan, hogy a barátnőjének tudta, hogy van, de nem állhatsz fel mögé, és mennek egymásba kapaszkodva, akkor is. Mert nyilván gyerek. Mit mond a másik? Ó, ne legyen, már úgyse látja senki, gyere, gyorsan átviszlek, meg stb. Vágyik rá a gyerek. A szülő megveszi, mert úgy van vele, hogy nehogy már az ő gyerekének ne legyen, tényleg legyen a másiknak is van. Tudom, majd az övé, az ő úgy fog közlekedni, hogy rendben van. Van olyan közös ismerősünk egyébként, aki fogta magát, elment a gyerekkel az első ilyen motorosboltba, mondta, hogy válasz magadnak egy motoros bukósisakot, mert látja, hogy a fiúknál most rend ez a krossisak, tedd fel a fejedre, próbáld
2: fel. És mehetsz a busszal.
1: Nem, meg van, itt van a rollerhez, hordja, és azt mondta, hogy és a gyerek örömmel hordja, mert egyébként úgy érzi magát, hogy ettől, hogy tényleg, hogy ő nyilván ad egy hamis biztonságérzetet is az a bukósisak, mert ettől talán egy picit gyorsabban fog közlekedni, de a fejét megvédi. És legalább, ha még el is törik a csont, az talán összefor. De a koponyasérülés, vagy ilyesmi nem. Ma reggel, ahogy jöttem, például láttam egy gyereket, úgy suhant el mellettem, szegény, alig érte fel a kormányt, olyan kicsi volt, de legalább 30-al közlekedett a kerékpárúton. Neki van elsőbsége, rendben van, megy, mint a golyó, kerékpárosokat mindenkit lehagyott, de hát ott jönnek autók keresztbe, akik nem biztos, hogy mindegyik meg fog állni a kereszteződés előtt, mert ahogy hajt be, egyébként sem mindig állnak meg, de ahogy hajt be, nem is számíthat arra, hogy ott valaki majd átsuhan előtte. És utána elmagyarázhatja egyébként a gyerek, hogy neki volt elsőbsége, de hát addigra ő kórházban, mert 30-al, ha ütközik, nem tud megállni. Egész egyszerűen akkor átrepül, és hát ezért nagy a fejsérülés, mert a rollernél kicsi a kerék, előre repülsz, gyakorlatilag az első dolog, ami tompít, az a fejed meg a vállad. Kulcscsonttörések, fejsérülések nagyon-nagyon gyakori.
2: És hogy nem jutott még senkinek eszébe az, hogy azt mondja, hogy jól van, tényleg elég volt most már ebből, mert ez így nem működik, legyen 16 év, vagy legyen 18 év az alsó korhatára, nem rollerezhet.
1: Meg legyen egy sebességhatár. Én meg ezt nem értem, hogy ha egy kerékpárral te mész 20-al vagy 25-tel, az egy normális tempó. Tehát a 20-as tempó az teljesen élhető. Azzal lehet
2: akkor
1: közlekedni.
2: Akkor is meg tudsz úgy sérülni, hogy nem állsz
1: meg
2: fel.
1: Meg tudsz, így van, így van. De legalább nem 50-nel, meg 40-nel, meg olyan hát sebe. Ott gyakorlatilag, és tényleg az a durva, ha te kis motorból levizsgázol, akkor milyen procedúrán kell végigmened? Kressz tanfolyam, vezetés tanfolyam, bukósisak, mindenféle, és 45-tel megy egy robogó. Annyival mehet, legalábbis szabályosan. Na most ehhez képest egy rollerre meg semmi nem kell, mehetsz 40-nel, meg 45-tel ugyanúgy. Tehát, hogy valahol ezt jó lenne minél hamarabb szabályozni. Tudom, hogy állandóan napi renden van, és mindenki erről beszél, de pont vasárnap voltunk egy kerti partin, együtt voltunk ott, és az egyik hölgy rögtön azt mondta, hallom, minden reggel beszéltek a rollerről, nem akarják még betiltani? Nyilván nem az a megoldás, hogy tiltsák be, de ettől függetlenül...
2: Nem, mert látod a Szesztilonnál is mi volt, az halagúrba rollereznének akkor.
1: Hát akkor meg még inkább, de most nagyon sokan ugye ezeket a kölcsönzött rollereket, hogy azok hogy bírják, azt meg nem is értem. Látod úton útfélen ledobálva, lepakolva, kint vannak a 40 fokban.
2: Azokat ez élteti szerintem.
1: Azoknak az akkumulátora milyen lehet, tehát nem tudom, össze-vissza, már láttam már a Dunába bedobva meg mindenhol ezeket a rollereket, és kiveszed
2: és megy
1: tovább.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Rumcafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Zuhanyzás közben tört rá egy nőre egy férfi. Megvan az MTV a új ideiglenes vezetése. Részletesebb késési statisztikákat ígér a MÁV-nál Vitézi Dávid. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Jósított eljárásban állít bíróság elé a Gödöllői járás ügyészség egy férfit, aki a vád szerint éjjel betört egy egyedül élő nőházába, hogy zuhanyzás közben meglesse. A férfi tudta, hogy a sértett egyedül él, ezért július 5-én éjfél körül megjelent a háznál, majd egy nyitott ablakon keresztül bemászott az ingatlanba. Arcmaszkot vett fel, a fejére húzta a kapucniát, ezután bement a fürdőszobába, szétnyitotta a zuhanykabin ajtaját és a nőt maga felé húzta. A sértett segítséget kiabált, majd a zuhany fejét a férfira irányította és forró vízzel lelocsolta. A vádlott ezután elmenekült, de az utcában tartózkodók elfogták és a rendőrök kiérkezéséig visszatartották. Elfoglalta helyét az MTV a új ideiglenes vezetése, miközben sajtóértesülések szerint felmentették a munkavégzés alól Németh Zsoltot, az M1 hírekért felelős csatorna igazgatóját. Az MTV a közlése alapján az átmeneti vezetés feladata a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, valamint a hírszolgáltatás szakmai megújítása. Az online igazgatóságért Mészáros Zsófia felel, a hírigazgatóságot Budac Balázs, a Kossuth Rádiót Kerényi György veszi át. Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet irányítja, Teszári Sára pedig a PR és marketing terület vezetésért, valamint a szóvivői feladatokért felel. A végleges vezetőt az átmeneti időszak után nyílt pályázati eljárásban választanák ki. Részletesebb formában teszik közzé a MÁV havi késési statisztikáit, jelentette be Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter. A társvezető szerint a vasúttársaság 2024 végétől a korábbi gyakorlat helyett csak összevont adatokat közölt, ezen változtatnak most. Vitézi úgy fogalmazott, a magyar közlekedés nehéz helyzetében titkolózás helyett őszintességre van szükség, és a problémák megoldásához először a valós adatokkal kell szembenézni. A miniszter emlékeztetett arra is, hogy korábban újra elérhetővé tették az EMIG mozdony követő rendszert és a vonat infót, emellett a MÁV Plus applikáció újra gondolását is bejelentették. Vitézi szerint a részletes statisztikáktól önmagában nem járnak majd pontosabban a vonatok, de átláthatóbbá válhat a szolgáltatás.

0: alvás állapota. Július 9-ig pótolhatják hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyszer a megjelölt szakok sorrendjét. A felső oktatási felvételizők az e-felvételi rendszerében. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint sorrendmódosításkor csak a korábban megjelölt képzéseket lehet átrendezni, új szakot már nem lehet felvenni. A jelentkezők ugyanakkor visszavonhatják azokat a jelentkezési helyeket, amelyeket már nem szeretnének fenntartani. A hivatal arra is felhívja a figyelmet, hogy érdemes ellenőrizni a személyes adatokat, az e-mail címet és a telefonszámot is. A felső oktatási ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki, elsőként a felvi.hu oldalon. A hivatalos besorolási határozat legkésőbb július 31-ig lesz elérhető az e-felvételiben. Az országgyűlés megszavazta a fővárosnak korábban felajánlott úgynevezett segélyhitel eltörlését. A konstrukciót még 2025 végén fogadták el arra az esetre, ha Budapest fizetésképtelenné válna és nem tudná kifizetni cégei dolgozóinak bérét. A főváros korábban jelezte, hogy nem kíván élni a lehetőséggel, mert szerinte a hitel nem valódi segítséget jelentene. A most elfogadott módosítás indoklása szerint a cél a főváros és az állam pénzügyi kapcsolatának rendezése, valamint egy új partneri együttműködés kialakítása. A parlament emellett a Magyar Fejlesztési Bank átláthatóbb működéséről is döntött.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Térségünkben a következő napokban is legyen nálunk az esernyő, ugyanakkor napos gomoly felhős időre van kilátás, a maximum a 24-30 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go! Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.

0: Itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en!

csak jó zene, ez a Tame Impala és a Dracula itt a Sunshine-ban. Jó reggelt, 6 óra 28 perc van, pillanatokon belül pedig friss hírek, információk. 28-30 fokos csúcsérték, nem az az igazi nyárias időjárás, de azért azt gondolom, hogy elviselhető lesz. Némi csapadék azért érkezett, térségünkben jelenleg is szemerkél az eső. Hidegfronti hatás veszi majd kezdetét és érezteti hatását, ugyanis holnap egy pici csökkenés tapasztalható majd, 24-25 fok, szóval kezd tavasziasodni így a nyár után. Aztán jövő héttől megint visszakapjuk majd a nyarat, hétvégére már megint 30 fok közelében vagy a fölött, és megérkezik a magas UVB sugárzás is. Egyelőre viszont térségünkben nagyjából 17 fok van, gyenge eső és hidegfronti hatás, szóval ez frissíti fel most a levegőt, és sárga figyelmeztetést adta ki zivatarra. Én pedig adnék ki egy névnapi figyelmeztetést. Kedves Ellák, Jenők, Eszterek és Teréziák, ünnepeljen benneteket mindenki, aki ismer benneteket, úgyhogy remélhetőleg senki nem felejti el a név képviselőit felköszönteni, úgyhogy Isten éltessen nagyon sokáig benneteket. No, friss hírek, információk, aztán innen folytatjuk, visszatérünk, és persze lesz majd játék is ma reggel, szóval érdemes a Sunshine-nal tartani.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Rákai Filip 100 millió forint osztalékot vett ki a cégéből. 18 új pszichoaktív szerre figyelmeztet a kormány. Az MCC szerint nincs váratlan fejlemény a Kekva forma megszüntetése körül. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Rákai Filip 100 millió forint osztalékot vett ki tanácsadó cégéből, a Norton Consulting ZRT-ből, írta a hvg.hu a társaság 2025-ös éves beszámolója alapján. A cég egyedüli tulajdonosa Rákai Filip, a vállalat tavaly 372 millió forint bevételt ért el, az adózott eredménye pedig 125,9 millió forint lett. A májusi döntés szerint ebből 100 millió forintot osztalékként fizetnek ki, a fennmaradó 25,9 millió forint pedig az eredmény tartalékban marad. A beszámoló alapján a társaságnál többek között 82,7 millió forint egyéb ráfordítás, 32,5 millió forint értékcsökkentési leírás és közel 10 millió forint személyi jellegű ráfordítás szerepelt. A mostani osztalék fele a tavaly kivett összegének. 18 új pszichoaktív anyag kerülhet fel Magyarországon az ellenőrzött szerek tiltó listájára. Hegedű Zsolt társadalmi egyeztetést kezdeményezett a szabályozás módosításáról, miután a Nemzeti Drogfókuszpont jelezte, új designer drogok jelentek meg az Európai Unióban. A más tagállamokban már azonosított vegyületek Magyarországon egyelőre nem szerepelnek a tiltó listán, de a módosítás után a kábítószerekkel azonos jogi megítélés alá esnének. Ez azt jelenti, hogy előállításuk, forgalmazásuk, birtoklásuk vagy fogyasztásuk büntetőjogi következményekkel járhat. A kormány szerint ezek az anyagok különösen veszélyesek lehetnek, mert összetételük és hatásuk sokszor bizonytalan. A módosítás után már 426 vegyület szerepelne a listán. A Matthias Corvinus kollégium vezetősége szerint semmilyen váratlan vagy rendkívüli fejlemény nem történt az MCC-t érintő alapítói határozat kapcsán. A szervezet közösségi oldalán azt írta, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi forma megszüntetéséről szóló döntés nem váratlan kormányzati lépés, hanem illeszkedik a jogszabályban rögzített menetrendbe. A folyamat a következő lépésként a kormány is határozatot hozhat a Kekvák megszüntetéséről, majd az alapítónak nyilatkoznia kell arról, hogy tovább kívánja-e működtetni az intézményt. Az Európai Parlament nem adta ki Dobrev Klára mentelmi jogát a magyar hatóságoknak. Az EP képviselőt Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter jelentette fel rágalmazás miatt, miután Dobrev a minisztériumhoz és állami támogatókhoz kapcsolódó kérdéseket fogalmazott meg egy pedofilia gyanúja miatt indult ügy kapcsán. Hankó Balázs korábban visszautasította a vádakat és azt mondta, szerinte Dobrev hazug módon támadta őt. Az Európai Parlament illetékes szakbizottsága ugyanakkor azt javasolta, hogy ne függesszék fel a képviselő mentelmi jogát, mert az eljárás körülményei politikai indíték gyanúját vetik fel. A plenáris ülés kedden ezt az álláspontot támogatta. Az EP döntése nem Dobrev Klára bűnösségéről szól, hanem kizárólag arról, hogy felfüggeszthető-e a mentelmi joga. A magyar felnőttek jelentős része súlyos, kezeletlen fogászati problémákkal küzd. A statisztikák szerint a felnőtt lakosság mindössze 38%-a jutott el az elmúlt egy évben fogorvosi ellenőrzésre vagy kezelésre, az idősebbeknél pedig még rosszabb az arány. A szakértők szerint sokan csak akkor fordulnak fogorvoshoz, amikor már fájdalmat éreznek, így elmaradnak a korai megelőző beavatkozások.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Jelentősen nem változik a pollen terhelés térségünkben sem. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja közepes magas tartományban alakul. A maximumok 24-30 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Had Some Help, Post Malone-dal szólt ez a Sunshine FM. Jó reggelt, 6 óra 42 perc van. Ne feledjétek, hogy ma is lesz majd játékunk. Szóval, hogyha valaki még nem próbálkozott bomba szakértőként kitalálni, hogy mikor lesz a boom, akkor az mindenképpen figyeljen. Ugyanis a Sunshine 25 a nagy boom játékunk folytatódik. Rádiunk 25. születésnapját így ünnepeljük, hogy 25 ezer forint értékű vásárlási jutalványokat adunk ajándékba. Ezért azért viszont tenni kell, több lépcsős a történet. Hát először is majd, amikor van egy felhívó spot, akkor azt kell megtalálni a dalok között, akkor kell reagálni, és 5. betelefonálni lehetőség szerint. Nyilván azért ezt nagyon nehéz eltalálni, de mégis valakinek szokott sikerülni, tehát előbb-utóbb valakinek 5. kell lennie. Ez egy alapvető törvény, és miután bekerült valaki 5., akkor a rádiónk szlogenét fogom felkérdezni, ami annyi, hogy csak jó zene. Utána pedig elindul egy ketyegő bomba effekt, és akkor kell intuitív módon ráérezni a bomba robbanásának idejére, és akkor kellene bemondani azt, hogy bum, szóval egyezzen a bummolás és a robbanás ideje. Ilyen egyszerűnek tűnik a játék, de hát leginkább ugye itt nem tudásra van szükség, hanem megérzésre, és vannak nagyszerű nyeremények, fődíjak is, úgyhogy érdemes mindezért harcba szállni. Ha még nem tetted, ha viszont megtetted, és próbálkoztál, és 5. adásban voltál velem, vagy bármely más műsorvezetővel, akkor viszont arra kérünk, hogy add át másnak a lehetőséget, ugyanis mindenki, aki játszik, de mégsem nyeri meg, mert nem találja el a bummolás pillanatát, vagy a robbanás pillanatát, mindenki kap egy szánsérnös ajándékcsomagot, szóval mindenki nyertes, és mindenki bekerül a fődíjsorsolásba, akik 5. a telefonvonal végére érkeztek. Közben pedig megyünk tovább jó zenével is. Szerintem egy esernyőt azért dobjatok be, ha még nem indultatok el, hogy meddig tart a csapadékos időjárás. Ez egy nagyon jó kérdés, talán az égiek tudják, azért nagy mennyiségre nem kell számolni, elképzelhető, hogy még néhány órán keresztül szemerkél, aztán visszakapjuk a napsütést, egy biztos, hogy nagyjából 28-29 fok lesz ma, és az is eléggé biztos, hogy itt van Lady Gaga.
1: Hi, what's up? This is Lady

Becky Hill, David Guetta és a Remember, 6 perc múlva pedig 7 óra, friss hírek, információk a nyakunkon, vagy a kertek alatt, vagy a küszöbben, ahogy szokták mondani, és hát üzemanyagárváltozás is, de csak a gázolaj nagykereskedelmi ára változik a mai nappal, mindösszesen bruttó 4 forinttal emelkedik, amit vagy beépítenek ugye a kiskereskedelmi árakba, vagy nem, ha tippelnem kellene, akkor inkább ez előbbi. Na melyik volt ez előbbi? Szóval inkább szerintem beépítik. 601 forint, mostanában akkor 605 forint lesz majd a gázolaj átlagára, a 95-ös pedig 584 forint környékén mozog, úgyhogy szerintem maradjanak is itt, és szerintem ti is maradjatok itt, a következő órában folytatjuk, és bármikor felcsendülhet majd az a játék felhívó spot, egy invitáció, amivel ugye be lehet kerülni, vagy amikor be lehet kerülni a Sunshine 25 a nagy boom játékba, szóval legyetek résre, füleljetek, és közben legyetek nagyon óvatosak, az utakon csúszhatnak több helyen is, kevés csapadék esett ugyan, és ez talán helyenként ugye nyákássá teszi az amúgy poros utat, úgyhogy legyetek felkészülve, és nagyobb követési távolságot tartsatok. Kedves rolleresek, ti pedig vigyázzatok magatokra, és az autósok is próbálnak vigyázni rátok, de tényleg adjátok meg az esélyt nekik, hogy észrevegyenek benneteket. 5 perc múlva 7 óra, még egy jó dal azért belefér, ő Damiano David.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Sunshine FM. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM 25 éves híre, és ezt nem tortával ünnepeljük. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hét 5-ként a 0620-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődíjunk egyikét is. Téd lehet a Gáltravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az AquaWorld Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkertől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Ez reklám volt. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Kétszer is rabolhatott egy fiatalkorú a pocsai vasútállomáson. Élénkül az új autópiac, erősödik az érdeklődés az elektromos modellek iránt. Jó ütemben halad a Pallagi úti idősek otthonának felújítása. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vádat emeltek egy 15 éves fiúval szemben, aki a vád szerint kétszer is pénzt szerzett fenyegetéssel a pocsai Esztár vasútállomáson. A debreceni járási ügyészség tájékoztatása alapján a fiatalkorú tavaly októberben előbb egy 13 éves ismerősétől kért pénzt, majd amikor a fiú nem adott, megfenyegette a sértet, pedig félelmében átadott neki 5000 forintot. Másfél órával később egy 14 éves fiútól követelt pénzt az állomás közelében, akit szintén megfenyegetett, majd 2500 forintot vett el tőle. A fiatalkorú az eset óta letartóztatásban van, a nyomozás során beismerte a bűncselekményeket. Az ügyészség két rendbeli rablás miatt emelt vádat és javítóintézeti nevelés elrendelését indítványozta. Élénkül az új autópiac, miközben a használt autók kínálata egyre szűkül, erről beszélt a Médiacentrum Debrecennek egy helyi autókereskedés értékesítési vezetője. Komlósi Róbert szerint a vásárlói döntéseket az árak, a finanszírozási lehetőségek és a technológiai fejlődés is alakítja, az elektromos autók iránt érdeklődés pedig fokozatosan erősödik. A Debrecenben gyártott új BMW X3 már a márka legkeresettebb elektromos modellje Magyarországon. Az év első felében közel 240 darabot adtak át az ügyfeleknek. A szakember szerint a kínai márkák megjelenése erősebb árversenyt hozott, több importőr pedig módosított árain, konstrukcióin és felszereltségi szintjein. Az elektromos és plug-in hibrid modellek aránya országosan egyelőre nagyjából 10% az új autóeladásokon belül. Jó ütemben zajlik a debreceni Pallagi úti idősek otthonának felújítása, a demes rész lekorszerűsítése már a végéhez közeledik. Széles Dián alpolgármester közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kivitelezők elkészültek a munkákkal, folyamatosan érkeznek az új ágyak, és hamarosan a dekoráció is elkészül. A modernizált terek a gondozók munkáját is segítik, miközben kényelmesebb és biztonságosabb környezetet biztosítanak az ellátottaknak. Az intézmény teljes szárnyanként felújításáról még 2017-ben döntöttek. Az 1-es alszány munkái 2017-ben

0: 2025. októberében kezdődtek. A beruházással több mint 177 millió forintot különített el az önkormányzat. A fejlesztés folytatódik, később a harmadik emelet renoválása is napirendre kerülhet. Folytatódik a 33-as főút felújítása Debrecenben, a következő ütemben a Füredi út újabb szakasza kap teljes szélességben új burkolatot. A munkák a Füredi út 76 és 94 szám közötti, mintegy 250 méteres részt érintik. Július 8-án az ideiglenes forgalom technikai és a terelések kialakításával indul a kivitelezés, majd másnap megkezdődik a szegélybontás és az új szegélyek építése. Július utolsó hetében aszfaltmarás következik, először a külső, majd a belső sávokban, ezt követően pedig új aszfaltburkolatot kap az útpálya. A záró munkák során felfestik az útburkolati jeleket, és kihelyezik a végleges forgalomtechnikai elemeket. A felújítás várhatóan augusztus közepére fejeződik be.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Városunkban egy hidegfront hatására növekszik meg a gomoly felhőzet, kisebb eső, zápor helyenként előfordulhat. Ugyanakkor az északnyugati szél néhol viharos is lehet. A maximumok 26-32 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Pontosan 7 óra 15 perc van. Szép reggelt és türelmes autózást, odafigyelést kérnénk szépen mindenkitől, és azt, hogy információval lássatok el bennünket, ezzel segítenénk a többieken. 0620 316 3000. Na hát mi segítenénk, de nem mindenki ilyen segítőkész. Általában azért az emberek jó része igen, legalábbis én nagyon remélem, hogy ezt feltételezhetem. Viszont lépten nyomon folyamatosan csalókba, átverőkbe, átverésekbe botlunk. Így egyébként egy újdonság, ami most Debrecenben ütötte fel a fejét, hogy a lakosságot klímaszerelők próbálják átverni, és hát ezért kérik a lakosság óvatosságát, ugyanis az elmúlt hetekben többen is arról számoltak be, hogy vannak olyan klímások, vagy klímásnak kiadó személyek magukat, akik előleget fizettetnek, de a teljes előleget kérik, illetve aztán nem végzik el a munkát, elérhetetlenné válnak, úgyhogy érdemes referenciákkal rendelkező megbízható céget választani, mert most már úgy látszik, hogy az átverők, a csalók úgy döntöttek, hogy egy másik szegmest is kipróbálnak, és mivel most ugye nagy divatja van a klímázásnak és a klímaszerelésnek, a klímák vásárlásának, így nyilván azért itt tátongott egy űr, éppen ezért a csalók úgy döntöttek, hogy akkor ezt betöltik. Szóval legyetek résen, és tényleg megbízható céget választatok, vagy ajánlások által hozzátok meg a döntéseket, ugyanis nagyon komoly összegeket ki tudnak így csikarni az emberből. Na, de azért vannak itt olyan sikertörténetek is, ami például egyfajta unokázós csalással kapcsolatos, ugyanis Nyíregyházán egy nyugdíjas segített lebuktatni kiberbűnöző bandát, ott egy 12 millió forintos csalás lett végül is pozitív végkimenetelű. A rendőrség segítségével hiúsították meg az akciót, ugyanis a férfi úgy döntött, hogy felkeresi a rendőrséget, miután a csalók őt megkeresték, majd úgy tett, mintha benne lenne a buliban, és a pénz átadásakor pedig a rendőrök már ott voltak, és lecsaptak a bűnözőkre, úgyhogy legyetek résen, e-mailben, telefonon, személyesen bárhol lecsaphatnak az átverők, és egy-egy adott pillanat, amikor az embernek talán kikapcsol egy kicsikét a veszélyérzete, már meg lehet a baj, és komoly anyagi hátrányba is kerülhetünk, úgyhogy legyetek résen, kívánunk mindenkinek baleset és csalásmentes szép napot. 7 óra 18 perc van, megérkeztek közben a jó zenék is, többek között itt van Ray.

0: pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Miképp érdemes megtakarítanunk a hosszú távú céljainkra? Erről beszélgetünk Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Többféle megtakarítási forma is elérhető a pénzintézetekben, attól függően, hogy milyen rendszerességgel és mekkora összeget tudunk félretenni, illetve fontos, hogy a futamidő alatt szükségünk-e lehet arra, hogy kivegyünk abból a megtakarítási összegből. A hosszú távú befektetési formáknál általában nagyobb hozam érhető el abból adódóan, mert nem lehet a futamidő alatt veszteség nélkül kivenni a megtakarítási összegből. Ezek a megtakarítások lehetnek egyösszegű befizetéssel különböző állampapírok, ingatlan alapok vagy egyéb alapok megvásárlása, vagy gondolkodhatunk havi fix összegű megtakarításban is, amellyel hónapról hónapra tudja rapodni a félretett összeg. Itt nem kell azért nagy összegekre gondolni, akár már néhány ezer forintos havi összeggel tudunk belevágni. Lehet a banki termékeket kombinálni is, hogyha valaki biztosra szeretne lenni, például egy megtakarításos életbiztosítással a befizetett összeg egy része a havi biztosítási díjat fedezi, amely különböző élethelyzetekre, például kórházi műtét nyújt kiegészítő pénzügyi segítséget, a befizetett összeg másik része pedig megtakarításként kamatozik hónapról hónapra.
2: Szabó Katalinnak köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Zuhanyzás közben tört rá egy nőre egy férfi. Megvan az MTV a új ideiglenes vezetése. Részletesebb késési statisztikákat ígér a MÁV-nál Vitézi Dávid. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Jósított eljárásban állít bíróság elé a Gödöllői járás ügyészség egy férfit, aki a vád szerint éjjel betört egy egyedül élő nőházába, hogy zuhanyzás közben meglesse. A férfi tudta, hogy a sértett egyedül él, ezért július 5-én éjfél körül megjelent a háznál, majd egy nyitott ablakon keresztül bemászott az ingatlanba. Arcmaszkot vett fel, a fejére húzta a kapucniát, ezután bement a fürdőszobába, szétnyitotta a zuhanykabin ajtaját és a nőt maga felé húzta. A sértett segítséget kiabált, majd a zuhany fejét a férfira irányította és forró vízzel lelocsolta. A vádlott ezután elmenekült, de az utcában tartózkodók elfogták és a rendőrök kiérkezéséig visszatartották. Elfoglalta helyét az MTV a új ideiglenes vezetése, miközben sajtóértesülések szerint felmentették a munkavégzés alól Németh Zsoltot, az M1 hírekért felelős csatorna igazgatóját. Az MTV a közlése alapján az átmeneti vezetés feladata a közmédia működésének átvilágítása, az átállás biztosítása, valamint a hírszolgáltatás szakmai megújítása. Az online igazgatóságért Mészáros Zsófia felel, a hírigazgatóságot Budac Balázs, a Kossuth Rádiót Kerényi György veszi át. Koltai Péter a vezérigazgatói kabinetet irányítja, Teszári Sára pedig a PR és marketing terület vezetésért, valamint a szóvivői feladatokért felel. A végleges vezetőt az átmeneti időszak után nyílt pályázati eljárásban választanák ki. Részletesebb formában teszik közzé a MÁV havi késési statisztikáit, jelentette be Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter. A társvezető szerint a vasúttársaság 2024 végétől a korábbi gyakorlat helyett csak összevont adatokat közölt, ezen változtatnak most. Vitézi úgy fogalmazott, a magyar közlekedés nehéz helyzetében titkolózás helyett őszintességre van szükség, és a problémák megoldásához először a valós adatokkal kell szembenézni. A miniszter emlékeztetett arra is, hogy korábban újra elérhetővé tették az EMIG mozdonykövető rendszert és a vonatinfót, emellett a MÁV Plusz applikáció újragondolását is bejelentették. Vitézi szerint a részletes statisztikáktól önmagában nem járnak majd pontosabban a vonatok, de átláthatóbbá válhat a szolgáltatás állapota. Július 9-ig pótolhatják hiányzó dokumentumaikat, és eddig módosíthatják egyszer a megjelölt szakok sorrendjét a felső oktatási felvételizők az e-felvételi rendszerében. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint sorrendmódosításkor csak a korábban megjelölt képzéseket lehet átrendezni, új szakot már nem lehet felvenni. A jelentkezők ugyanakkor visszavonhatják azokat a jelentkezési helyeket, amelyeket már nem szeretnének fenntartani. A hivatal arra is felhívja a figyelmet, hogy érdemes ellenőrizni a személyes adatokat, az e-mail címet és a telefonszámot is. A felső oktatási ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki, elsőként a felvi.hu oldalon. A hivatalos besorolási határozat legkésőbb július 31-ig lesz elérhető az e-felvételiben. Az országgyűlés megszavazta a fővárosnak korábban felajánlott úgynevezett segélyhitel eltörlését. A konstrukciót még 2025 végén fogadták el arra az esetre, ha Budapest fizetésképtelenné válna és nem tudná kifizetni cégei dolgozóinak bérét. A főváros korábban jelezte, hogy nem kíván élni a lehetőséggel, mert szerinte a hitel nem valódi segítséget jelentene. A most elfogadott módosítás indoklása szerint a cél a főváros és az állam pénzügyi kapcsolatának rendezése, valamint egy új partneri együttműködés kialakítása. A parlament emellett a Magyar Fejlesztési Bank átláthatóbb működéséről is döntött.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok csökkenését követően erősödő tendenciát mutatott, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 415, az eurót 354, a svájci frankot 384, az amerikai dollárt 310 forintos áron jegyezte a bank. Térségünkben a következő napokban is legyen nálunk az esernyő, ugyanakkor napos gomoly felhős időre van kilátás, a maximumok 24-30 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most...

0: Shakira Daida, itt a Sunshine FM, 7 óra 41 perc van, a labdarúgó világbajnokság hivatalos himnusza szólt, és hát nem sokára Lacival azért majd beszélgetünk a sporthírek alatt a VB eseményeiről is. Apropó, megjött Dankó Laci.
1: Jó reggelt, késsokrom, hello.
0: Hello,
1: van miről beszélni, igen. Shakirának meg nem tudom, ki írja a dalokat, vagy legalábbis a címeket kiadja, volt már Vaka-Vaka, ez most a mi
0: az? Dai-Dai.
1: Dai-Dai, de volt valami Didi, vagy nem tudom, jaj, nem arról Piké mesélt. Az egy másik, de van valami harmadik dala is, az is valami hasonló.
0: Van egyébként ez a dalhoz magyar kötődés, mert ugye köznyelvben szoktuk használni azt, hogy dajdajozás. Na, úgyhogy ez Shakirának volt a dajdaj.
1: Igen, milyen jó, amikor egy DJ-hez oda megy valaki, és akkor kér egy számot, és
0: fogott.
1: Jó, akkor már tudom, csak Shakirát kéri.
0: Igen, volt olyan, hogy úgy kértek zenét, hogy az Okomokót játszvál. Okomoko, és csak mondta, hogy Okomoko, mire kiderült, hogy az Ocsomácsot szeretné.
1: De te mesélted, annak idején volt, aki elkezdte eldúdolni valamelyik dalt?
0: Ó, mindig volt, és könyvet írhatni.
1: Igen, ebből ismert fel. Volt annak idején ez a játékunk, ez a dúdoló, lassan vissza kéne vezetni.
0: Igen, meg volt olyan, amikor azt mondta, figyelj, a klipben vannak szép lányok, meg sportautók.
1: Tényleg? Na hát, wow. Ilyen egyikben sincs.
0: Király.
1: Igen.
0: Igen, meg Majkától a Körtisznek
1: már. Melyik
0: Ilyen is.
1: Igen, hát a szép autókat nekem meg a szívem szakadt, meg valamelyik Taylor Swift számban van az, hogy egy ilyen luxus autót így elkezdenek szétverni az elején, és akkor nézem, de miért, és már nem is figyeltem a zenét, csak miért kellett a klipbe szerencsétlen kocsit szétverni.
0: Lehet a zenét senki nem ismeri, vagy nem fogta fel, csak a videó sokkolta. Na, hogy mi lehet még sokkoló, például az, hogyha vezetés közben például olyan dolgokat teszünk, amelyek elvonják a figyelmünket, és utána megvan a baj. De most én arról olvasgatok itt, hogy mert számomra nem volt teljesen egyértelmű, hogy lehet-e például papucsban vezetni?
1: Nem.
0: Elvileg egyébként a Kressz így nem mondja ki, hogy papucsban nem vezethetsz.
1: Én úgy tudom, hogy zárt cipőviselése kötelező. A motornál biztos, hát de én úgy emlékszem olyat is, ami a bokát tartja, vagy legalábbis vagy a sarkat. Tehát, hogy amúgy beakadhat. Tehát papucsban vezetni, értem én, sokan próbálták meg, a női cipőben is lehet, magas sarkú női cipőben és papucsban is lehet vezetni, már sokan próbálták. De hogy valóban van benne egy baleset vesz, hogy beszorulhat, beakadhat, és akkor utána hirtelen le kell kapnod a lábad, akkor mit csinálsz?
0: Én azt olvastam, hogy járművet az vezethet, úgy idézzem, aki a jármű biztonságos vezetésére képes állapotban van, tiszta sor, oké? Okay? Valamint a közlekedésben úgy kell részt vennie, hogy a személyes vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse. Ez nem biztos, hogy lehet, hogy ennél azért jobb mondatokat is találnék a Kresszben.
1: Hát 64-ben, vagy mikor ezt kitalálták, még senkinek nem jutott szerintem eszébe.
0: Nem, és... Na most vannak olyan esetek egyébként, amikor tényleg lecsúszik az ember lába, vagy beakad a papucs, és itt most én arról olvasgattam, hogy ha kiderül az, hogy tényleg emiatt történt a baleset, akkor viszont már megbüntethetnek, és nyilván nem a papucs lesz a bűnös, és most például Nyíregyházán volt talán egy ilyen eset, nem tudom, hogy ott papucs volt-e a hibás, de egy ráfutásos baleset tegnap történt, és ott valami olyasmi volt a hátterében, hogy lecsúszott a fékről a lába, és nem tudott megfelelően fékezni. Na most, hogy milyen cipőt viselt, azt nem tudjuk, szóval. És akkor van a másik helyzet, hogy mi van akkor, hogyha csak papucs van rajtad, mert épp a strandról jöttél, meg nagyon nyár van, és akkor a papucsot ledobod, és mezitláb vezetsz.
1: Hát nem tudom olyan.
0: Az sem annyira életbiztosítás.
1: Hát nem. Azért a talpadat...
0: Meg nem úgy érzed.
1: Nem, meg nem tudod. Nem tudsz olyan erőt fejteni szerintem fékezéskor, mint amikor van alatt egy kemény talp.
0: Inkább belemegyek, inkább. Hát nagyon fáj a talpa.
1: Viszont nagyon érdekes, mert például az autóversenyzők meg puha talpú cipőt használnak.
0: Hogy jobban érezzék.
1: Igen, pont emiatt. Tehát, hogy ott, ha emlékszel, volt, divat is volt, utcán is sokan használták ezt a vékony talpú ilyen autóversenyzői cipőt. Valaki kitalálta, és hirtelen divat lett, és azonnal örültek a gyártók, hogy elkezdték ezeket gyártani különböző márkáknak az emblémáival, de hogy ott meg a puha talpa jó. Motoron meg pont például a kemény talp kell, ami olajálló, meg mindenféle, mert nyilván ott meg leteszed a lábad, kopik a betonon, és a többi, és a többi. Tehát, hogy mindegyiknek megvan a speciális.
0: Jó, akkor folytatom, oké, szóval ezt kitárgyaltuk, hogy papucs meg mezitláb. Lehet-e félpucéran vezetni?
1: Hát attól függ, hol vagy félpucér.
0: Hát, mondjuk fentről.
1: Olyat szerintem, hát nem vonhatja el a figyelmet. De akkor minek a nagy óriás plakátok meg mindenhol, ahol fehér nemű hölgyeket nézel az út mellett?
0: Nem is az, hát mondjuk férfiként, tehát hogy nem nőként kirakott cicikkel vezetsz, Laci, hanem most én úgy döntöttem, hogy...
1: Erről majd beszélünk a sporthírek alatt, mert volt egy kolumbiai szurkoló hölgy, aki félpucéron ült a kocsiba, és meg is lett az eredménye. Oh. Tehát nagyon sokan akkor elmondom, képzeld el, hogy annyira ünnepelt, amikor tovább jutottak, azt hiszem, Gánával szemben, hogy nem volt már teljesen magánál szerintem.
0: De ő vezetett.
1: Nem, hanem ő utas volt, és kihajolt a kocsiból, és derékig kihajolt, és ha már ott van egy csomó kolumbiai srác, akkor gondolta, ledobja a felsőt, és akkor így közlekedtek, hát mellette pedig a barátnője az elindult a kocsival, ő meg azzal a lendülettel kizuhant. De hát nem lett hál' Istennek semmilyen komolyabb baj, a sérülése, kisebb sérülésekkel, horsolásokkal megúszta, de beütötte a fejét rendesen. Volt amúgy rögtön jelentkező, aki első segélyben szerette volna részesíteni.
0: Hát tudod mi volt? Úgy képzelem el, mint annak idején kicsi a rakás, és egyből megrohamozták.
1: Igen, mentek, segítettek neki.
0: Most, jó, oké, de itt egyébként a balesetnek semmi köze nem volt ahhoz, hogy
1: nem volt. Nem, csak ő úgy gondolta. Egyébként ezt majd egyszer megkérdezem valamelyik focistától, hogy miért van ez a késztetés, hogy gólörömnél lekapják a felsőt nagyon sokan. Tehát, hogy kimennek és úgy ünnepelnek, és hogy mez nélkül. Tehát, hogy hát egyszer ezt mondta az egyik játékos, hogy ő nem is emlékszik arra a pillanatra, hogy mit csinált a góljánál. Majd visszanézik.
0: Lehet, hogy belőjük van kódolva, csak azt nem értem, hogy a póló jut eszükbe. Miért nem a nadrágot veszik le? Vagy a cipőt? Vagy a sportszárvédőt?
1: Visszatérve a vezetéshez, szerintem hát egy férfi leveszi és úgy vezet, maximum annyi, hogy a kárpitba beleizzad, meg nem túl higiénikus, de az nem hiszem,
0: hogy a rendőr nem fogja megszólni.
1: Figyelmet, hát mondjuk, ha egy Cristiano Ronaldo vezet félmeztelenül, a nők biztos, hogy megbámulják. Hát, ha mi vezetnénk, abban nem hiszem. Tehát ez a maximum, nézd már a két, hát, hogy is mondjam, tesiből felmentett, vagy nem? Tehát én jó, mi átlagos nem. emberek vagyunk.
0: Hát én tesziből felmentett, te meg ugye háború idején túsz.
1: Igen, maximum ezek lehetünk. Hát, hogyha a hölgyek vezetnek így, azért annak szerintem van kockázati tényezője a férfiak részéről.
0: Hát erősen, igen. Aztán volt ilyen kérdés, hogy leparkolhatom-e az autót nyitott ablakkal, hogy ne legyen benne túl meleg.
1: Persze.
0: Igen, azt mondja
1: egyszer, igen.
0: Oké. A járművet őrizetlenül hagyni abban az esetben szabad, ha a vezető gondoskodott arról, hogy a jármű önmagától el ne indulhasson, és illetéktelen személy azt el ne indíthassa. És itt jön az, hogy például a biztosító, hogyha kiderül az, hogy te nem zártad le az autódat, önhibád miatt, vagy a te hibádból tulajdoníthatták el az autót, hogy nem tettél meg mindent annak érdekében, hogy hozzáférhetetlen legyen, akkor már a biztosító sem fog úgy fizetni, ahogy kellene.
1: Emlékszel a Starsky és Hutch című sorozatra annak idején? Én mindig irigyeltem.
0: Arra nem a filmre, igen.
1: Mindig irigyeltem, hogy Amerikában kiszállnak a kocsiból, becsapják az ajtót és bemennek a boltba, vagy össze-vissza. Senkinél nem láttál egy darab a filmekben egy sluszkulcsot sem, hogy oda megy és lezárja, akkor még nem volt távirányító, meg kulcs nélkül indítás. De egy filmben se látott. Kalambó is kiszállt a régi autójába, jó, azt nem akart elvinni senki, becsapta az ajtót és bement helyszínelni. Nehez képest. Nálunk meg kerested a zsigulinnak a kulcsát, hol van, jó, bezárjuk a kis...
0: Össze-vissza karistoltad, igen. Már amúgy mire beletaláltál a lyukba.
1: Elefántfű lezárva, és a többi, és a többi. Mi van a kabrióval? Hát most akkor egy kabriót mindig fel kéne húzni a tetejét, és úgy kéne csak lezárni.
0: Én nem egyszer láttam, úgyhogy persze, igen, nyitott tetővel átsorgott, mondjuk bátor, tehát én nem merném ott hagyni. Már csak amiatt sem például, mert valami belemászik, vagy fentről valaki, vagy valami belepottyant.
1: Hát, most igen, de az meg nem életszerű, mindig húzgálod. Oké, ez a új típusú kabrióknál megnyomsz egy gombot, aztán pár másodperc alatt bezárja a keménytetőt, de mondjuk egy ilyen vászontetőt, meg ilyesmit, mire felhúzgálsz, meg bezárod.
0: Addigra bezár a bolt, ahova be akartál menni. Igen. Ahogy meg Kalambó autóját azért nem vitték el, mert ugye a felesége mindig bent ült, tehát mi ezért nem láttuk. És érdekes egyébként, hogy az amerikai filmekben nem csak az autót nem zárják le, de a telefonba se köszönnek el.
1: Igen, meg a kulcs is mindig ott van a lábtörlő alatt, meg a... Ja, igen, és mindig 5-55-tel kezdődnek a telefonszámok, majd figyeld meg, bármilyen számot hívnak.
0: Na jó van, szóval őrizetlenül ne hagyjátok a járműveteket, lehúzva, nem húzva maradhat az ablak tulajdonképpen, tehát hogy azzal nincsen
1: csak
0: semmi
1: gond. Csak a kulcs ne legyen benne.
0: Például ne legyen benne, igen. Meg mondjuk 40 fok idején se gyerek, se
1: ja, azt egyáltalán, senki, egy pillanatra sem. Még lehúzott ablaknál sem, mert ott is bármi élőlény. Lehet. Igen.
0: Na, remélhetőleg nem kell majd ilyenről beszámolnunk, sajnos minden évben valahogy előkerülnek ezek. Megyünk tovább jó zenével, 9 perc múlva már 8 óra, úgyhogy friss hírek, információk a láthatáron. Előtte itt van Dr. Véres, akik feldolgozták az egykori fekete vonat dalt. Emlékszünk még rá?

május pont, hogy éles. Emlékszem, kettesben maradtunk, és megtettünk mindent, amit akartunk. Te vagy az a lány, aki a túlparton áll. Hát úszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már. Egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom, hogy akarom a szerelmet. Maradtunk.

0: körül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Most még jobban megéri a pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstógarden, a sóstói nyárközpontja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyárközpontjában, a Sóstógardenben.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény!
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Sunshine FM. Sunshine FM. A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük.
6: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
7: 7-5-ként a 06

hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép reggelt, jó utat! A vonal végén Horváth László gépjármű szakoktató segít kicsikét eligazodni Debrecen útjain. Mire figyeljenek az autósok? Szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Hát ugye a rossz idő hatására nagyon sokad autóval közelítik meg a munkahelyeket, vagy éppen a célpontjaikat. Ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy eszegyének használjuk az autót, és ez látszik a forgalmon. És a bejövő útszakaszokon is, de a város egész területén igen nagy forgalomban autózunk. Amire felhívnám a figyelmet, hogy a Péterfi utcán folytatják a villamospálya felújítását, itt ugye a munkagépek dolgoznak, plusz autóbusz helyettesíti az eddig a villamos közlekedés, valamint a Nádor utcán és a Bent téri történő felújítási munkálatok miatt ott hatalmas a dugó, ott mindent, aki tudja, ezt kerülje, illetve még a Faragtár út, vagy létező út a keresztődésre hívnám fel a figyelmet. Hát valószínűleg ment a közlekedést és kitartást kívánok mindenki számára.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Megtorpant a debreceni lakáspiac. Július 12-re fejeződhet be a debreceni villamospálya karbantartás. Vasárnap ismét lesz debreceni régiségvásár. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Megtört a lakáspiaci lendület Debrecenben, miközben folyamatosan nő az eladó ingatlanok száma. Az ingatlan.com adata is szerint Hajdú-Bihar vármegyében az éveső 6 hónapjaiban éves összevetésben több mint 20%-kal csökkent az érdeklődések száma. Balogh László gazdasági elemző szerint a kereslet fizetőképessége már nem tud lépést tartani az elmúlt időszak lakásár emelkedésével, ezért természetes korrekció indult el a piacon. Az ingatlanokat már nem lehet olyan gyorsan értékesíteni, mint korábban, az árak növekedése pedig megállt, sőt, egyes területeken csökkenés is látható. A szakértő szerint Debrecenben a nagyvállalati beruházások alakulása is fontos tényező, és ha a jelenlegi folyamatok fennmaradnak, a lakásárak akár fél-egy évig is stagnálhatnak. A végéhez közelednek az idei villamos pályakarbantartási munkák Debrecenben. Az egyes villamos vonalán idén összesen 228 méternyi pályaszakasz újul meg, miközben a teljes vonal hossza 8800 méter. A DKV ZRT minden nyáron ütemezetten végzi a legrosszabb állapotú részek felújítását, mivel a pálya egyes szakaszai még 1974-ben épültek. A Kossuth téren jelenleg a sínek közötti részt töltik ki, a Péterfia utcai szakaszán pedig szintén sínfelújítás kezdődik. A munkák idején az egyes villamos helyett egy V-jelzésű pótóbuszok közlekednek. A kettes villamos a Kálvin tér és a Doberdó utca között jár. A karbantartás várható a július 12-én fejeződik be. Felmentette az MVM ZRT vezérigazgatóját és az igazgatóság elnökét Kapitány István gazdaság és energetikai miniszter. A tárcavezető kedden a közösségi oldalán jelentette be, hogy Mátrai Károlyt, az MVM ZRT vezérigazgatóját, valamint Cepek Gábort, az igazgatóság elnökét is felmentette tisztségéből. A döntésről egyelőre kevés részlet ismert, a miniszteri közlés alapján személyi változás történt az állami energetikai vállalat felső vezetésében. Az MVM Magyarország egyik legfontosabb energetikai társasága, ezért a vezető váltás gazdasági és ágazati szempontból is kiemelt jelentőségű. Arról, hogy kik vehetik át a két pozíciót, illetve milyen indokok állnak a döntés hátterében, a bejelentés alapján egyelőre nem közöltek további információt. Vasárnap ismét megtartják a debreceni régiségvásárt a Nagyerdei stadionnál. A népszerű program július 12-én reggel 7 órától délután 2-ig várja az érdeklődőket a megszokott helyszínen. A vásár több mint 25 éve indult útjára Máté László szervezésében, és azóta Debrecen egyik ismert, rendszeresen visszatérő hétvégi eseményévé vált. A programot sokan a jól ismert

0: mondattal emlegetik, olyan nincs, ami itt nincs. A mostani alkalom már a 466. lesz, így a látogatók ezúttal is régi tárgyak, különleges darabok, gyűjtői kincsek és nosztalgikus portékák között böngészhetnek. Elindított a hagyományos tanszergyűjtési akcióját a debreceni karitatív testület. A szervezet jó állapotú iskolai felszereléseket vár, hogy a tanév kezdete előtt rászoruló családokhoz juttathassanak el adományokat. A felajánlások között toltartókat, füzeteket, mértani eszközöket, papírokat és más az iskola kezdéshez szükséges tanszereket is szívesen fogadnak.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Csütörtökön városunkban sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Zápor csak elvétve fordulhat elő. Hajnalban 10-18 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
3: My name is Benson Boone.

0: És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 8 óra 13 perc van, szép reggelt és jó utat, biztonságos célba érést, információkat várunk, bármerre is jártok. Hogyha egy picikét is hasznosnak érzitek, higgyétek el, az lesz, amit adtok nekünk SMS-ben vagy Viberen, a többiek haladását segíthetjük ezzel. 0623 16 3000. Lassabb a haladás például Nyíregyházán, a Vasvári Pál utcán, ott az épülő körforgalom kapcsán lehet egy kicsi torlódás. Egyelőre reggel a lámpát még nem üzemelték be, de hogyha a munkafolyamat ott jár, akkor valószínűleg majd megint a lámpás irányítás veszi át az uralmat. Aztán Debrecen Péterfia utcán folytatódik a villamospálya felújítása, ott is nagyobb menetidőre kell számolni. Hát főleg akkor kell még nagy menetidőre számolni, hogyha az ember például sétál valahova, és egy nagyobb távolságot tesz meg úgy, hogy akkor a távolságot, amit már érdemes lenne akár valamilyen járművel, főleg autóval megtenni. Most, amiről én itt olvasgattam, hogy egy 13 éves kislány másfél órát gyalogolt, mert nem állt meg neki a busz, mindezt a forróságban, a hőségben, 40 fokos hőség volt akkor, mikor ez történt Debrecenben, mert lemaradt róla a kislány, integetett, szaladt a busz után, az autóbusz vezető végül azt mondta, hogy ott már, ahol ő észrevette, már nem tudott biztonsággal megállni, és hogy utána a kislány 90 percet gyalogolt, mire hazaért. A volánbusz meg azzal védekezett, hogy hát de néhány perc múlva jött volna a következő, ezt tehát 9 mondani, perc múlva másik. Jött volna a másik.
2: Igen, tehát hogy eszembe jutott megboldogult fiatal korom, amikor édesapámtól egy-egy ilyen buli kapcsán mindig kaptam zseppénzt, hogy taxival menjek haza, de én rájöttem, hogy azt a zseppénzt az félre is lehet rakni, tehát minek menjek taxival, amikor haza is lehet éjszaka gyalogolni. Aztán rájöttem arra is, hogy azért egy ilyen jó egy órás gyaloglás, az mondjuk sok mindenre jó, az ember feje kiszellőzik, míg hazaér, vagy ilyesmi, meg este nem olyan csúnya a város, csak most már azért kevésbé biztonságos talán, mint annak idején volt, éjszaka egyedül sétálni a főút mellett, de hogy tényleg miért nem várta meg a következőt?
1: Hát ezt már nem tudjuk meg, viszont azért vannak itt ilyen furcsaságok ebben, de otthon majd biztos elmagyarázzák neki, hogy működik a buszközlekedés, vagy én például jártam úgy is, és hasonló korban lehettem, mint a 13 éves kislány, hogy haverral felszálltunk egy buszra, hogy jaj, de jó, az majd elvisz minket oda, de ilyen városon belül, és hát csak nem arra mentünk, csak nem arra, már a városnak olyan szegleteit láttuk, amit egyáltalán nem láttunk előtte, és mikor megláttuk, rájöttünk, hogy erre nem is nagyon voltunk kíváncsiak, olyan helyekre vitte, hogy ott remélhetőleg nem hagyott bennünket a busz, ezen gondolkodtunk, mert tényleg ilyen távoleső részek, és hát kiderült, hogy rossz oldalon szálltunk fel, mármint nem a buszra, hanem rossz irányba. Tehát az út túloldalán lévő buszmegállóba kellett volna.
2: Az igazi amatőrök.
1: Igen, úgyhogy egy jókora kört tettünk meg. A busz végállomásra mentünk el. Annak a busznak a végállomása nem olyan volt, mint amit itt el tudunk képzelni egy végállomás hallatán, ahol ott autóbusz, pályaudvar, hanem konkrétan egy üres puszta, ahol megfordult a busz. De le kellett előtte szállni. Tehát úgy azt mondta, hogy megérkeztünk a végállomásra.
2: Kérem, szálljanak le.
1: Hát,
2: de mi nem akarunk leszállni?
1: Igen, ez szerintem egy ilyen 25 évvel ezelőtt történt. És akkor leszálltunk, na mondom Norbinak, hogy na mondom, mi lesz itt velünk, a busz elment, és visszafordult, és az ellenkező oldalon megállt, és át lehetett sétálni.
2: És visszaültetek, és
1: hát visszaültünk,
2: ugyanazzal a jeggyel lehetett menni tovább.
1: Azóta sem jöttem rá egyébként, hogy akkor mi volt? Akkor volt az, hogy a sofőr gyorsan kifújta az orrát, megvakarta a fenekét, minden, amit nem láthatnak
2: hogy
1: az
2: utasok. Hogy ebben mi volt a logika?
1: Nem, igen. Volt benne logika.
2: Igen, igen. Mi is jártunk így, egy vonattal akartunk hazajönni Budapestről, és hát a cimborám, nagy nehezen elértük éppen a vasútállomáson a vonatot, futásba felültünk a vonatra, és mondta neki, megveregettem a vállát, nagyon jó, hogy ide értünk, egyébként még taxit is kellett közepén hívnunk, hogy kiérjünk, az utolsó vonatot elcsípjük, ami Budapestről indul. Ott ültünk, és már az gyanús volt, hogy nincs a vonaton rajtunk kívül senki. Aztán amikor jött a vasutas, tudod, és így nézegeti, meg takarít, meg sepreget, meg ütöget, és a kerekeket, meg hallgatja, hogy
1: a szívhangot,
2: meg ilyesmi. Nem, mert tudod, régen nézegették ilyen kopogtatása, hogy nincsen megrepedve a hát, vasúti kerék, vagy valami.
1: Mint a díny. Ezekből lett a jó dinnyárus.
2: Igen, és akkor ültünk mi meg, és akkor egyszer így eszembe jutott, hogy csak meg kéne kérdezni tőlük, hogy mikor indul már ez a vonat, ennek már 20 perce mennie kellene, és mondtuk, hogy elnézést, ez mikor indul ez a vonat? Ez most jött. És akkor így mondta, hogy te nagyon hülye, te az érkezését nézted, nem az indulási oldalt. Hát az indulási oldal az egy pár vágánnyal arrébb volt, és egyébként már el is ment régen, úgyhogy maradt a posta vonat hajnal egyik, de hogy...
1: Nem lehet azt mondani ilyenkor a vasutásnak, hogy mint a filmekben a taxisnak, azt kövesse.
2: De igen, oda mész pisztolyt tartasz a mozdony vezető fejéhez,
1: fordítsa meg azonnal.
2: Kőbánya Kispestnél azonnal menjen balra. Tehát mit tudsz csinálni? Semmit. És hát a busszal is akkor ezek szerint leszálltatok meg vissza. Mondjuk nem tudom, vettél-e észre bármilyen különbséget a buszon menet közben, mi történhetett ott az alatt a pár másodperc alatt? Nyilván semmi. De van egy sorozat egyébként, vagy volt régen, ahol ilyen iskolákat mutattak be, és pont az ilyen extrém helyzeteket, hogy járnak Mongóliában, Ázsiában, Afrikában a gyerekek iskolába, és vannak, akik naponta megteszik ezt a másfél-két kilométeres távot, és hát nem ilyen körülmények
1: között. Másfél-két órás távot.
2: Vagy másfél-két órás távot, igen, és hogy ott közben hajóval megy.
1: Tízisre harcol.
2: Hát és hát majdnem. És a 10 évesre rábízzák az 5 éves vagy 6 éves, mert ő viszi, mert ő már a nagylány, és figyel a kicsire. Tehát, hogy minden nap gyakorlatilag életveszélyben közlekednek a csak azért,
1: meg
2: hogy megközelítse
1: hidakon, az iskolát, meg rámpákon, meg felmászik, igen. Átmászik, kúszik, mászik. Igen. Csak azért, hogy bejusson az iskolába.
2: Igen, hát közben jó néhány operatőrt elvesztettünk, míg ezt felvették ezt az utat.
1: Igen, de a 10 éves, az 5 éves sem mindig megérkezett.
2: Még mindig megvannak.
1: Igen. És közben ezen gondolkodik az ember, és szörnyűködik, és megmutatnám a szülőknek is, akik felviszik az általános, még hagyjad, a gimnáziumba járó gyereket a második emeletre, a tanterem elé állnak meg autóval. És még ott is bekíséri, és leülteti a helyére. Nyilván azért kisarkítva kicsi.
2: Másképp nem tudja, hogy menne az iskolába, vagy nem.
1: Hát de még ez sem biztosíték
2: ki
1: arra.
2: Ki tudja, hát az iskola előtt kirakod, aztán lehet, hogy megy tovább. Megvárja, amíg elfordulsz a sarkon, és már megy a...
1: Ja, hogy ezért van az. Én azt hittem, hogy a lustaság
2: miatt. Nem tűnik fel, felkísérik a gyereket az iskolába, oda is bilincselik a padhoz. De hogy ne tudjon lépni.
1: Nem, olyan kellene ilyen bokaperec, vagy minek hívják ezeket a
2: megfigyelő, tehát ilyen GPS, akármi. Uh-huh. Hát mondjuk a telefonokban már működik ez a lokátor funkció, bekapcsolod.
1: Hát a telefonod oda teszed, ahova akarod.
2: Igen, baromi jó egyébként, nem tudom, te szoktad-e használni ezt a lokátort nálunk, be van a családtagoknál kapcsolva, pont ezért nagyjából tudjuk, hogy ki merre jár és mit csinál, és már nem egyszer volt olyan, hogy mentem haza, és már nyílt a kapu, már nyitották a kapu, honnan tudtátok, hogy jövök? Lehetett hallani a biciklinek a suhanását, vagy mi a bánat, és mondtam, nem a lokátorja, mondom, oké. Tehát, vagy azt látod, hogy már suhan valahol a autópályán, vagy ilyesmi, és hogy akkor nagyjából be tudod mérni, hogy hol jár és mikor ér haza.
1: Igen, bicajjal ment el Laci, de nézd meg a lokátor a százal.
2: De százal félúton. Igen, hát mondjuk aki rosszban sántikál, annak ez nem túl jó funkció.
1: Nem annyira praktikus.
2: Olyankor érdemes kikapcsolni a mobilnetet.
1: Igen, nem volt térerő sajnos.
2: Igen.
1: Igen, szóval elgondolkodható az is, hogy míg a világ más tájain ugye az iskolába járás érdekében tényleg mindent megtesznek, szó szerint életveszélyes helyzeteket visznek végig napról napra. Ezzel szemben ugye mi itt a civilizált elkényelmesedett emberek meg nem, hogy nem akarunk járni iskolába, de ha kell is menni, akkor is tényleg rakjanak a tanár ölébe.
2: Igen, de múltkor néztem, pont talán Tiszavasváriban is ebből volt probléma, hogy nagyon ritkán jár a busz, vagy nem is jár bizonyos helyekre busz, és ott is a gyerekeknek, ott meg inkább, amikor a mínusz 11 néhány fok volt, akkor látott ez napvilágot, hogy milyen sokat kell gyalogolniuk, hogy eljussanak az iskolába, egy ilyen 40-50 perc gyakorlatilag minden nap oda menni, meg visszamenni, mert hogy nincs busz, és akkor emlékszem, hogy a polgármesterrel beszélgettek, és mondta, hogy van egy ilyen pályázat, meg van egy busz, meg stb., és hogy próbálnak segíteni majd, hát reméljük, hogy megoldódott azóta, vagy legalábbis a következő. Hát most nyáron ez nem probléma, mert nem járnak iskolába, de a következő iskolai szezonra, hát ha ez már így.
1: Mennyivel másképp hangzik egy-egy gyerek szájából az, hogy nincs kedvem iskolába menni, mert van egy ilyen gyerek, akinek 50 percet kell a hóban, fagyban sétálni, meg a másik, akinek azért nincs kedve iskolába menni, mert
2: igen,
1: nincs kedve.
2: És milyen korán kell elindulni, hogyha valaki például így gyalogosan megy. De hát nekem is annak idején, mikor gyerek voltam, 7-20-kor már nekünk kezdődött az iskolában a tanítás. Pont azért, hogy hamarabb végezzünk, nem tudom, biztos a korán kelő tanárok találták ezt ki, úgyhogy 6-10-kor már a busz megállóba ott álltál, és vártad a busznak az érkezését, hogy nagyjából 7 órára bent legyen.
1: Nem, az lehet egyébként a hátterében, hogy idősebb generáció volt a tanári kar.
2: De.
1: Ők 4-kor kelnek, és
2: igen, és ők hamarabb akartak végezni, így aztán már délben befejezték a tanítást, de inkább menjünk. Még jó, hogy nem találták ki ezt a 4 órási kezdést. Hozzáteszem, volt olyan, hogy 0. óra volt. Tehát amikor 7:10-kor vagy 7:20-kor kezdenél, de egyébként pedig a 0. óra, akkor meg már 6:50-kor elkezdődött, és az tesi óra volt. Tehát az volt a legszebb, hogy 0. óra a tesi. Sok mindent kíván az ember 6:50-kor, vagy amikor hirtelen kiugrik az ágyból, de hogy pont menjen és rohangáljon a iskola körül.
1: Na akkor eljött a Cooper felmérés ideje.
2: Igen, de nagyon aranyos volt a tesi tanárunk, mert ezt értékelte. Tehát majd csak, hogy nem ilyen fakultatív foglalkozás volt az a nulladik.
1: Hozott kávét, takarózt pár.
2: Nem, mire ő bejött, mindig ki volt készítve egy-két kosárlabda, vagy valami, aztán akarták kosarasztát, mi meg ezt kihasználtuk, mert ha már üres a terem, és frissen fel van most, miért nem mennél be, és akkor játszottunk egy jó, de a lányoknál elnézte például azt, hogy sokan inkább csak egy kicsit késve érkeztek.
1: Ez akkor lett volna igaz, hogyha van egy kerete a történetnek, 0. óra tesi, és még van egy 7. óra, ami szintén tesi.
2: Igen.
1: Na, az
2: igen.
1: Ott kemény. Igen, azért le vannak terhelve a gyerekek jócskán. Most azért így azt gondolom, hogy talán egy kis pihenés rájuk is fért, és van még azért a nyári szünetből, úgyhogy húzzátok meg, toljátok meg. Közben viszont, hogyha lenne közlekedési infótok, az is jöhet, szeretettel várjuk ezeket. 8 óra, 24 perc van. Nem sokára sportolunk, előtte jönnek a jó zenék, többek között Ray Dalton is itt van.

0: Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Sportos reggelt kívánunk mindenkinek. Nézzük, hogy mi történt a labdarúgó világbajnokság világában. Legalábbis gondolom ezzel kezdünk.
3: Így van, egy boldog Gabit hallhatnak a mai napon, mert végre nyert az egyik mérkőzésen. Az argentin győzelmet megtette 90 percen belül, és lőn csoda 0-2-ről az argentinok fordítottak, és Gabi egy komoly 500 forintos téttel megjátszott ezt a meccset.
2: És így lett belőle 1100 forint. Hát igen, sajnos egyébként az elmúlt hetekben erősen megcsappant a számlám. Tehát ezt az utolsó ilyen 500 forintot tettem, meg úgy voltam vele, hogy ennek már nincsen tétje, már leüdítettem a kasszát. Egyébként meg, tehát hogy több ezer forinttal is megtettem volna, de úgy voltam vele, hogy nem, itt kell befejeznem most már ezt a fogadást, és a következő 4 évig én biztos, hogy hozzá sem fogok nyúlni, mert mindig bebizonyosodik, hogy az ellenkező jön be annak. Bezzeg, amikor 500 forinttal teszem meg, és úgy vagyok vele, hogy tojok az egészre, akkor nyilvánvalóan összejön a lehetetlen, miután a kommentátor is azt mondja, hogy hát igen, az elmúlt évtizedekben, amikor Argentína 1 gólos hátrányban volt a kieséses szakaszban, sosem nyert. Aztán ugye már 2 gólos igen. hátrányban volt.
3: Ja, és hozzátette, hogy egyébként Egyiptom soha nem kapott még 1 gólnál többet, vagy legalábbis igen. most, és aztán az utolsó percekben, hát jó az öreg a háznál még mindig, tehát azért azt kell, hogy mondjam, Messi megint
2: vezéregyéniség
3: volt. Igen, és még akkor is jó volt, amikor már kihagyta a büntetőt. Tehát milyen érdekes, akkor simán meccs lehetett volna, de így nem lett az. És hát amikor Egyiptom már 2-0-ra vezetett, vagy tegyük hozzá, hogy 1-0 után lőtt egy gólt Egyiptom, amit nem adtak meg, mert még ott valamikor a évekkel ezelőtt történt egy szabálytalanság, és akkor visszanézték. És onnan indult az akció az egyiptomi gyakorlatilag alapvonaltól.
2: De jó, hogy nem már onnan nézik vissza, hogy a jó, akkor a meccs kezdetétől hol volt szabálytalanság?
3: Igen, de hát ott nem volt játék megszakítás, és ugye a szabály szerint ez igaz. Volt. De azt a kontrát, hogy végigvitték, az parádés volt. És utána megcsinálták még egyszer. Tehát ez volt a döbbenet, hogy nem letörtek, hogy nem adták meg, és ugyanaz az ember belőtte. Tehát, hogy mondjuk egy kicsit zavarban voltam, mert hogyha valaki emlékszik a régi válogatottakra, és csak a neveket hallgatta, akkor mondta, hogy a kommentátor is, hogy Trezegé, mondom, mi visszatért a francia játék, a Zico, mondom, a brazilok is feltámadtak.
2: Még lett volna egy Zidane is, biztos lefordulok a székről.
3: Igen, tehát, hogy ezek szerint apukának nem tudom, kik lehettek a kedvencei, de hát ebből igen. hamar kiderült. Na most, amikor 2-0-ra vezetett Egyiptom, és mutatták Simeonének az arcát, ahogy ül fent, magába roskadva a argentin páholyban, vagy a VIP páholyban az argentinok egyik legendás játékosa, és ugye az Atletico-nak az edzője, akkor senki nem mondta volna azt, hogy itt bármilyen fordulat lehet. 2-1-nél viszont már lehetett érezni, általában azt szokták mondani, hogy 2-0 a legrosszabb eredmény annak a csapatnak, aki vezet, mert automatikusan egy picit kienged. És ha ezt kihasználja az ellenfél, és lendületbe jön, utána meg nem tudod megállítani, és ez történt tegnap.
2: Meg utána, hogyha szerez 1 gólt, akkor vérszemet kap, szerez 1 másodikat, a lélektani előny már náluk, és megvan.
3: Na de 2-2-nél ott volt megint, amit végigvittek a kontrát az egyiptomiak, megint berúghatták volna, vezethettek volna ők 3-2-re, és eldönthették volna, miközben egyébként őrizhették volna ezt a 2-2-t is, és játszhattak volna arra, hogy akkor jöjjön az ellenfél, ami eddig működött. Mert hogy itt igazából az argentinokkal az volt a probléma, hogy mentek ők előre becsülettel. Az egyiptomiak meg pontosan ezt akarták, hogy majd a gyors kontrákból Szalával, illetve Zicóval, majd ezeket végigviszik és berúgják, és ez működött is. Abban a másodpercben, hogy kitámadott Egyiptom is a végén, na azt megkontrázta utána Argentina, és ezt ugye nem kellett volna. Őket is elvitte a hív. Hozzáteszem, nagyon vitatják egyébként az egyiptomiak továbbra is, hogy most ott az utolsó gól előtt ott
2: hogy ugyanaz volt-e a helyzet, mint
3: igen,
2: az egyiptomi
3: esetben. Igen, náluk is volt szabálytalanság, sőt, ők vitatnak egy elmaradt büntetőt is, hogy ott volt egy belépő, és azt nem fújták le, meg hogy volt egy szabálytalanság, abból indult a kontra. Minden esetre nagyon örültem annak, és látszott Messi arcán a megkönnyebbülés, a boldogság.
2: Láttam ilyen gólörömet nála.
3: Igen, meg a lefújás után, hogy tényleg könyvbe lábadt a szeme, hogy nincs vége még a sorozatnak, és megvédhetik a címüket. És azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy haladunk így előre a VB-n, hát hogyha ez így marad, akkor talán Messinek ez lesz a legjobb VB-je, vagy lehet a legjobb. Még akkor is, hogyha megnyerte a világbajnokságot korábban, de a játéka most igazi karmester és igazi vezéregyéniség. Úgyhogy érdekes volt ez a mérkőzés, meg érdekes volt természetesen olvasni közben a Facebook hozzászólásokat, kommenteket is, hogy 0-2-nél ment a ilyen kutyaütő egy csapatot, mint az argentin, hogy ezek nem tudnak fog, hogy ezt is elszúrja, hogy azt, és itt a. Majd utána jöttek a hozzászólások, ahogy változott az eredmény, hogy és akkor jött, hogy te már 2-2. Majd ez a. Na, ennyit a kutyaütő argentin. ukrajnokról, megnyerték a meccset 3-2-re. De tehát ez a magyaros szemlélet, de szerintem ez mindenhol így a világban. Volt egy másik mérkőzés is, ugye Svájc-Kolumbia, erről kevesebbet beszélünk, mert vagy beszéltünk, mert kicsit később kezdődött, szerintem sokan elaludtak már a végére, mert hogy a büntető, illetve hát 11-esekkel dőlt el tulajdonképpen szétlövéssel, hogy kijutott tovább, és a svájciak jutottak a legjobb 8 közé, úgyhogy nekik is ez egy hatalmas siker. Ott is volt minden kihagyott 11-es kolumbiai részről, majd svájci részről is, majd a svájci kapus fogott egy 11-es, és a végén belőtték, így tovább jutottak. Mondom a további párosításokat, Franciaország-Marokkó mérkőzés jön, majd aztán Spanyolország-Belgium, ez azért megint pikánsnak ígérkezik, és azt kell mondjam, megint egy érdekes mérkőzés lesz. Norvégia-Anglia, Angliára ne fogadj, csak szólok, mert akkor biztos, hogy ők veszítenek, de hogyha azt fogadod meg, hogy a norvégok, akkor biztos kibabrálnak veled az angolok, tehát neked ez a mumus.
2: Szörnyen egyébként. Én azt nagyon-nagyon várom azt a meccset. Pont nem leszek tévé közelében, de nyilván telefonon azért tudom követni. Nekem nagyon szimpatikus lett Norvégia. Anglia az teljesen elásta magát nálam. Úgyhogy egyértelmű egyébként, hogy én a viking harcosoknak
3: azért
2: szurkolok.
3: Azért érdekes lesz egy holland és egy kín ellen, egymás ellen. Van egy svéd hölgy, azt hiszem atléta, de lehet, hogy modell, már nem tudom, de egy ilyen magas svéd hölgy, aki kísértetiesen hasonlít Hollandra. Tehát
2: láttad
3: a videót?
2: És ráadásul rájátszik,
3: ugyanazok a mozgás, ugyanaz a...
2: Előre tolt fej.
3: Igen. Hát úgy mondjuk speciál nem olyan nagyon csinosnak néz ki, de pont úgy néz ki, mint Holland. Tehát csak női változatban. Igen, úgyhogy neki is már több ezres követője van, vagy követőtábora, és hát Argentina, Svájc majd az utolsó körben. Itt azért a svájciak szerintem nagyon szurkoltak annak, hogy még a mérkőzés előtt, ha látták a meccset, hogy Egyiptom legyen, azért az talán könnyebb lett volna, bár most már nehéz itt jósolni. Lehet akár meglepetés is. Most, ha nem az esélyeseket nézzük, gondolj bele, a 4 közé jutna mondjuk Marokkó, Belgium, Norvégia és Svájc. Na erre azért senki nem fogadott.
2: Hát ilyet nem.
3: Ilyen nincs. Viszont lehet egy másik, tehát lehet Franciaország, Spanyolország, Anglia és Argentina.
2: Na, inkább ez a gyanús.
3: Igen.
2: Hogy ez a papírforma.
3: Ez lenne a papírforma, de hát most már ezen a VB bármi előfordulhat. Úgyhogy kíváncsian várjuk majd a folytatást. Tegnap megkezdődött a Nemzetközi Kupa szereplés a magyar csapatok számára, és az Eto 1-0-ra kikapott Reykjavíkban, 12 fok volt, teszem hozzá, Izlandon, tehát nem volt az a nagyon meleg, és a 92. percben kapták a győriek a gólt, jön majd a visszavágó, ezt azért le lehet dolgozni, és ez az egy gólos hátrány, ez talán nem akkora a különbség. Ha másokat beszéltünk Messiről, és Cristiano Ronaldóról is az elmúlt időszakban, akkor egy aranyos történet. Cristiano Ronaldónak a párjának van egy divatmárkája, tehát egy saját pizsamákat gyárt, ilyen kiegészítőket, és a többi, és meglepte Messinek a feleségét egy ajándékcsomaggal, és ezt ki is posztolta.
2: Ronaldo,
3: hát még nem a felesége, csak a mennyasszony, állítólag elveszi a VB után Ronaldo, hát már egy ideje együtt vannak, van már egy pár közös gyerekük is, de hogy az esküvőre is talán sor kerül, szóval Ronaldónak a mennyasszonya küldött egy kis ajándékcsomagot Messi feleségének.
2: Zárójelbe, tehát hogy nem azt mondta Ronaldo otthon, hogy ha nyerünk a VB-n, akkor
3: elveszlek. És akkor én tudta, hogy hát ez sose fog megvalósulni. Ja, hogy ezért évek óta a mennyasszonya, mert ezt mondja, amióta együtt vannak 20 év, vagy.
2: Majd, ha én is VB győztes leszek.
3: Igen, vegyél már el, már megint kiestünk. Szóval aranyos volt, és ki is posztolta ezt, hogy amikor arról beszélünk, hogy micsoda rivalizálás van a két játékos között, hogy a párok meg milyen jó viszonyban vannak, és utána válaszolt is Messi felesége, köszöni szépen, milyen aranyos vagy, és a többi. Egy jóga cuccot küldött neki, mert hogy szeret jógázni Messi felesége, és jóga matrac, meg ilyen kiegészítők, meg stb., és ezeket küldte neki ajándékba.
2: Biztos be van poloskázva, ilyen edzéseket csinál Messi, ja, hogyan lehet ilyen jó formában.
3: Mi, hogy majd Portugália-Argentina találkozik a döntőben, és akkor hát, ha az közben
2: de,
3: ez meg
2: de jó lett volna egyébként egy ilyet megnézni.
3: Igen, mondjuk az lett volna az álom döntő, hogy tényleg a két nagy rivális.
2: A két leköszönő.
3: De ez is milyen furcsa, nem a média generált belőlük gyakorlatilag nagy riválist, az aranylabdák meg mindenféle miatt, úgyhogy...
2: Mert mind a ketten nagyon jók voltak, kimagaslóak.
3: Egy időszakban?
2: Igen. Azért erre, tehát, hogy erre nagyon kevés esély van, amikor két ekkora csillag születik tulajdonképpen.
3: Ez így van.
2: Hogy ilyen világsztárok lettek.
3: És nem is tudom, hogy lesz-e még egy ilyen, mert ugye beszélünk Mbappéről, Dembeléről, hát, Hollandról, Kínről, és a többi. Még talán Jamal lehet az, aki elérheti azt a szintet. Ugye a spanyolok játékos, aki még nagyon fiatal, tehát ő benne azért benne van, és Messi is nagyjából ilyen fiatalon tűnt fel. Sőt, hát Jamal még fiatalabb volt, amikor már szerepelt EB-n, meg a válogatottban, úgyhogy izgalmas lesz ez még, de tényleg két ilyen korszakos zseni egyszerre, mint annak idején például a Forma 1-ben volt Prost és Senna párharca éveken keresztül. Apropó Forma 1, tegnap bejelentették, hogy hát már talán 2030-ban visszatérhetnek a V8-as benzinmotorok, és szigorítani akarnak, mert hogy most jelen pillanatban egy motor szállító, például Mercedes, azt hiszem négy csapatnak is szállít, Ferrari 3-nak is, hogy egy független motor beszállítóval tárgyal a Nemzetközi Szövetség, hogy ők készítsenek majd motort, és tervezenek motort azoknak a csapatoknak, akik esetleg motor nélkül maradnak, mert hogy azt akarják szigorítani, hogy egy csapat, vagy egy gyártó, csak egy csapatnak adhat som még pluszban motort, tehát mondjuk a Mercedes a gyári autóján kívül még mondjuk egy csapatot láthat el motorral. Sokkal olcsóbbá akarják tenni a motoroknak a gyártását, és hát nem tudom, emlékszel-e a Top Gear nevű sorozatnak az egyik sztárjára, akit megkérdezett a hétvégén, azt hiszem talán Nagy Dani pont a magyar riporter a szilvesztoni futam során, hogy mit szól a mostani Forma 1-hez, és azt mondta, tragédia, tehát vissza a V10-es benzines motorokat, és legyen hangjuk, és ez így élvezhetetlen, ami most van. Szegény Dani próbálta még azért úgy kérdezgetni, hogy hát, ha mond valami szépet is jelenleg.
2: A lelátón legalább emellett lehet beszélgetni.
3: Igen, tehát hogy nem, ez neki nagyon hiányzik, hogy a régi erőforrások.
2: Érdekes egyébként, én azt hittem, hogy a világ legalábbis afelé tartott, hogy itt most már minden majd elektromos lesz.
3: Igen, de hát van a Formula
2: E, van külön.
3: Ami meg tényleg, hát ez amikor mint a távirányítós autók, olyan hangjuk van, és hallod a gumicsikorgás, nagyjából ennyi az előnye. Vissza akarják vezetni viszont a tankolást is 2030-tól, mert hogy ezek a motorok, ezek kisebb benzintankot kapnának, viszont többet fogyasztanak, mint a mostani autók, ezek hibridek, és hogy akkor fontolgatják, hogy visszavezetik a tankolást, ami egy látványos rész volt, már olyan szempontból, hogy vagy sikerül megtankolni, vagy nem.
2: Jó, várjál, mostában már nem volt tankolás,
3: nincs
2: végig,
3: már egy jó
2: végig
3: ideje.
2: Bírta.
3: Igen, most már végigbírja, és ezt kivezették. Nincs is kigyulladó autó azóta, tehát amit régen láttál. Egyébként műszakilag megbízhatók. Megbízhatóbbak talán ezek az autók, mint a régiek voltak. Nekem is hiányzik a hang. A V10-es volt az ideális, a V12 az már a csodaszámba ment, tehát az tényleg a Ferrariknak egy V12-es hang, hát az már az a fő süketítő szint volt, de hát az autósportot szerelőknek meg egy csodálatos dallam.
2: Így van, tehát mi szeretjük férfiak, amikor valami koszos, büdös, hangos.
3: Igen.
2: És közben 300-zal megy.
3: Ezért motorozik az ember.
2: Igen, Laci, köszi a sporthíreket.
0: Ez volt a Keltető Sport. A

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. A Sunshine FM 25 éves. És ezt nem tortával ünnepeljük. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő. Kiásd, bum!
1: Hívd 5-ként a 0620 316 3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődénk egyikét is. Téged lehet a Gáltravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az AquaWorld Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Rákai Filip 100 millió forint osztalékot vett ki a cégéből. 18 új pszichoaktív szerre figyelmeztet a kormány. Az MCC szerint nincs váratlan fejlemény a kekva forma megszüntetése körül. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Rákai Filip 100 millió forint osztalékot vett ki tanácsadó cégéből, a Norton Consulting ZRT-ből, írta a hvg.hu a társaság 2025-ös éves beszámolója alapján. A cég egyedüli tulajdonosa Rákai Filip, a vállalat tavaly 372 millió forint bevételt ért el, az adózott eredménye pedig 125,9 millió forint lett. A májusi döntés szerint ebből 100 millió forintot osztalékként fizetnek ki, a fennmaradó 25,9 millió forint pedig az eredménytartalékban marad. A beszámoló alapján a társaságnál többek között 82,7 millió forint egyéb ráfordítás, 32,5 millió forint értékcsökkentési leírás és közel 10 millió forint személyi jellegű ráfordítás szerepelt. A mostani osztalék fele a tavaly kivett összegének. 18 új pszichoaktív anyag kerülhet fel Magyarországon az ellenőrzött szerek tiltó listájára. Hegedű Zsolt társadalmi egyeztetést kezdeményezett a szabályozás módosításáról, miután a Nemzeti Drog Fókuszpont jelezte, új designer drogok jelentek meg az Európai Unióban. A más tagállamokban már azonosított vegyületek Magyarországon egyelőre nem szerepelnek a tiltó listán, de a módosítás után a kábítószerekkel azonos jogi megítélés alá esnének. Ez azt jelenti, hogy előállításuk, forgalmazásuk, birtok vagy fogyasztásuk büntetőjogi következményekkel járhat. A kormány szerint ezek az anyagok különösen veszélyesek lehetnek, mert összetételük és hatásuk sokszor bizonytalan. A módosítás után már 426 vegyület szerepelne a listán. A Matthias Corvinus kollégium vezetősége szerint semmilyen váratlan vagy rendkívüli fejlemény nem történt az MCC-t érintő alapítói határozat kapcsán. A szervezet közösségi oldalán azt írta, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi forma megszüntetéséről szóló döntés nem váratlan kormányzati lépés, hanem illeszkedik a jogszabályban rögzített menetrendbe. A folyamat a következő lépésként a kormány is határozatot hozhat a kekvák megszüntetéséről, majd az alapítónak nyilatkoznia kell arról, hogy tovább kívánja-e működtetni az intézményt. Az Európai Parlament nem adta ki Dobrev Klára mentelmi jogát a magyar hatóságoknak. Az EP képviselőt Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter jelentette fel rágalmazás miatt, miután Dobrev a minisztériumhoz és állami támogatókhoz kapcsolódó kérdéseket fogalmazott meg egy pedofília gyanúja miatt indult ügy kapcsán. Hankó Balázs korábban visszautasította a vádakat és azt mondta, szerinte Dobrev hazug módon támadta őt. Az Európai Parlament illetékes szakbizottsága ugyanakkor azt javasolta, hogy ne függesszék fel a képviselő mentelmi jogát, mert az eljárás körülményei politikai indíték gyanúját vetik fel. A plenáris ülés kedden ezt az álláspontot támogatta. Az EP döntése nem Dobrev Klára bűnösségéről szól, hanem kizárólag arról, hogy felfüggeszthető-e a mentelmi joga. A magyar felnőttek jelentős része súlyos, kezeletlen fogászati problémákkal küzd. A statisztikák szerint a felnőtt lakosság mindössze 38%-a jutott el az elmúlt egy évben fogorvosi ellenőrzésre vagy kezelésre, az idősebbeknél pedig még rosszabb az arány. A szakértők szerint sokan csak akkor fordulnak fogorvoshoz, amikor már fájdalmat éreznek, így elmaradnak a korai megelőző beavatkozások.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Jelentősen nem változik a pollen terhelés térségünkben sem. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja közepes magas tartományban alakul. A maximumok 24-30 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620-316-3000, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba!

0: Csak jó zene, Felix Jan, Jasmine Thompson és az Ain't Nobody. 9 óra 14 perc van. Na és ott járunk, kérem szépen, hogy az ötödik telefonálót várom, ugyanis négyen már bejelentkeztek. Hát, ha most pont adásban lesz meg az ötödik. Sunshine FM, tessék!
1: Halló, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Ez oly nagy öröm számunkra, és szerintem számodra is az lesz, ugyanis ötödikként sikerült bejutnod adásba.
1: Ah, szuper!
0: Volt már erre példa? Tehát, hogy
1: nem.
0: Játszottál már nem? Jó, nem. No, egy keresztnevet adj még, kérlek.
1: Adrien.
0: Adrien, ismered a játék lényegét?
1: Igen, igen.
0: Oké, okay, akkor most az fogós ravasz kérdés, amivel beugorhatsz a játékba, hogy mi a rádiunk szlogene?
1: Sunshine, nem csak jó zene.
0: Tökéletes, és remélhetőleg ennyire tökéletes lesz majd az a pillanat is, amire rátapint az, hogy a ketyegő bomba mikor torkolik itt robbanásba, azt kellene kitalálnod. Ugye, ha hallgattad már a játékot, elindul majd egy pittyegés, az mutatja meg, vagy az tulajdonképpen a bomba ilyen visszaszámlálója, de ugye nem tudjuk, hogy mikor fog felrobbanni, és éppen ezért neked rá kellene érezned, és a robbanás pillanatát egybe hangolni a bummolásoddal. Tehát amint úgy érzed, hogy robbanni fog, mondd azt, hogy bum, és hát ha remélhetőleg ugye ez egy azon időben lesz a robbanással. Érthető?
1: Okay.
0: Adrien, meg
1: igen,
0: vagy? Kész
1: igen,
0: vagy?
1: Igen, igen,
0: jó.
1: Igen, kész vagyok.
0: Néhány, hát már én is. Néhány játékosnál egyébként probléma volt, és néhányan jelezték is, hogy nem volt jó ötlet hallgatni rádión és telefonon együtt, mert ugye van némi késés, tehát hogy egy másodpercnyi késés van, úgyhogy én azt tudom javasolni, hogy csak telefonon hallgass bennünket most.
1: Csak jó? Telefonon hallgatlak, okay, rádiót a... kikapcsoltam, ajtót bezártam, te vagy és én.
0: Jaj, de jó, nagyon romantikus. Oké, na figyelj, gyújtok egy gyertyát, és közben akkor indítom az effektet.
1: Okay.
0: Ez még csak a felvezetés. Készülj, Adrien!
1: Oké.
0: Okay. És indul!
1: Bum!
0: Ezt kérdezed, vagy mondod?
1: Mondom!
0: Hát olyan voltál, mint a borra való, kicsit lemaradtál. Azért két dologról viszont nem maradsz le. Egyrészt a Sunshine-os ajándékcsomag, másrészt pedig az esély, hogy a fődíjak egyikét megnyert, pénteken reggel lesz a sorsolás.
1: Szuper, úgyhogy, ez is tökéletes.
0: Figyelj, nem volt hiába való az, hogy itt megpróbáltál a tűzszerész vizsgán átmenni. Nagyon ügyes voltál, ettől függetlenül, hogy bekerültél, tudtad a szlogent. Maradj velem, jó, és akkor adatokat egyeztetünk.
1: Jó, köszi szépen.
0: Köszi, csodás napot, robbanásmentes napot. 9 óra 17 perc van, vannak nálunk jó zenék is.

Te is hintáztál a dal közben a székkel? Járt a kezed, lábad? Na hát ilyen Alex Kenji dala, ez a Bambolé. 9 óra 32 perc van. Szóval, hogyha táncra perdültetek volna, azt csak támogatni tudom. No, gázolaj nagykereskedelmi árának változása a mai nappal, bruttó 4 forintos emelkedés. A benzin viszont marad a helyén, és hát ezzel egyébként nagyjából mindketten 600 forint környékén vannak. Aztán, hogy a MOL által bejelentett új üzemanyag, az etanolmentes benzin hány forintért kapható majd? Az egy nagyon jó kérdés. Elsősorban egyébként a veterán és klasszikus autók, valamint motorkerékpárok számára készült. De én azt gondolom, hogy sokan rá fognak még erre rabolni, és hát nem kell ezek után etanol semlegesítő adalékanyagokat használni. Na nem, mint hogyha én erről tudtam volna, de ezért jó olvasni. A vállalat szerint egyébként az új üzemanyag hosszabb tárolás után is biztonsága használható, biztos indítást tesz lehetővé, nem károsítja a régi járművek üzemanyagrendszerét, gumi, meg műanyag, parafa alkatrészeket. Hát és a fejlesztők azt is kiemelték, hogy az etanolmentes benzin használatával nincs szükség külön üzemanyag stabilizálóra, vagy ahogy az előbb említettem, ugye az etanol semlegesítő adalékanyagra. Nagyon kíváncsian várjuk az árát is, meg azt is, hogy mit tud majd az etanolmentes benzin, tiszta időutazás, mert mintha 10-15 évvel ezelőtt is lett volna etanolmentes benzin, és az sem tűnt olyan rossznak. Annyi, hogy azóta ugye ezeket már higítgatják, szóval ha lesz valami fejlemény, akkor mindenképpen beszámolunk erről, és remélhetőleg minden hamarabb ki is próbálhatjuk majd. Na, kedves Ellák, Jenők, Eszterek és Teréziák, benneteket pedig szeretettel köszönt a Sunshine FM, szóljon nektek mondjuk egy Eminem Rihanna közös. I'm friends with

0: I Need, Olivia Dean énekelt, 9 óra 48 perc van, ez még mindig a Sunshine FM, ahol csak jó zene szól. Mit tudtok, kedves autósok, a Nyíregyházi Vasvári Pál utca körforgalmi építés területéről? Működik-e már a jelzőlámpa? Betették-e, lassítja ez a haladást? Hogyha tudtok, akkor írjatok SMS és Viber 0620-316-3000. Ami viszont biztos, hogy Debrecenből jelentik, a Péterfia utcán folytatódik a villamospálya felújítása, éppen ezért ott nagyobb menetidőre kell készülni. És ma reggel volt Nyíregyházen egy sajnálatos, érthetetlen és értelmetlen anyagi kárral járó baleset. A négyesen az Incédi sornál egy parkolóba mentek bele egy Nissan Qashqai-ba. Ez a Mária Béla Elemér 333-as autómentő tudta csak elszállítani az autót, és hát többször is ugye kértük a tulajdonosát, hogy menjen már, nézze meg az autóját. Állítólag még a kereke is kitört, szóval igen, szerencsétlenül járt az illető. Azt el nem bírom képzelni egyébként, hogy egy parkolóba, egyébként ahol meg szűk is ráadásul a hely, hogyan lehet egy autót ennyire összetörni. Hát ez már egy örök kérdés marad. Az viszont nem kérdés, hogy mutatom, mi történt ma reggel.
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Hasonló korban lehettem, mint a 13 éves kislány, hogy haverral felszálltunk egy buszra, hogy jaj, de jó, az majd elvisz minket oda, de ilyen városon belül, és hát csak nem arra mentünk, csak nem arra, már a városnak olyan szegleteit láttuk, amit egyáltalán nem láttunk előtte, és mikor megláttuk, rájöttünk, hogy erre nem is nagyon voltunk kíváncsiak, olyan helyekre vitte, hogy ott remélhetőleg nem hagyott bennünket a busz, ezen gondolkodtunk, mert tényleg ilyen távoleső részek, és hát kiderült, hogy rossz oldalon szálltunk fel, mármint nem a buszra, hanem rossz irányba. Tehát az út túloldalán lévő buszmegállóba kellett volna.
2: Az igazi amatőrök.
0: Igen, úgyhogy egy jókora kört tettünk meg. A busz végállomásra mentünk el. Annak a busznak a végállomása nem olyan volt, mint amit itt el tudunk képzelni egy végállomás hallatán, ahol ott autóbusz, pályaudvar, hanem konkrétan egy üres puszta, ahol megfordult a busz. De le kellett előtte szállni. Tehát, hogy azt mondta, hogy megérkeztünk a végállomásra.
2: Kérem, szálljanak le.
0: Hát,
2: de mi nem akarunk leszállni?
0: Igen, ez szerintem egy ilyen 25 évvel ezelőtt történt. És akkor leszálltunk, na mondom Norbinak, hogy na mondom, mi lesz itt velünk. A busz elment, és visszafordult. És az ellenkező oldalon megállt, és át lehetett sétálni.
2: És visszaültetek, és
0: hát visszaültünk,
2: ugyanazzal a jeggyel lehetett menni tovább.
0: Azóta se jöttem rá egyébként, hogy akkor mi volt? Akkor volt az, hogy a sofőr gyorsan kifújta az orrát, megvakarta a fenekét, minden, amit nem láthatnak
2: hogy
0: az
2: utasok. Hogy ebben mi volt a logika?
0: Nem,
2: igen.
0: Volt benne logika.
2: Igen, igen. Mi is jártunk így, egy vonattal akartunk hazajönni Budapestről, és hát a cimborám, nagy nehezen elértük éppen a vasútállomáson a vonatot, futásba felültünk a vonatra, és mondta neki, megveregettem a vállát, nagyon jó, hogy ide értünk. Egyébként még taxit is kellett közepén hívnunk, hogy kiérjük az utolsó vonatot, elcsípjük, ami Budapestről indul. Ha töltünk, és már az gyanús volt, hogy nincs a vonaton rajtunk kívül senki. Aztán amikor jött a vasutas, tudod, és így nézegeti, meg takarít, meg sepreget, meg ütöget, és a kerekeket, meg hallgatja, hogy
0: a szívhangot,
2: meg ilyesmi. Nem, mert tudod, régen nézegették ilyen kopogtatása, hogy nincsen megrepedve a vasúti kerék, vagy valami.
0: Mint a díny. Ezekben lett a jó dinnyárus.
2: Igen, és akkor ültünk mi meg, és akkor egyszer így eszembe jutott, hogy csak meg kéne kérdezni tőlük, hogy mikor indul már ez a vonat, ennek már 20 perce mennie kellene, és mondtuk, hogy elnézést, ez mikor indul ez a vonat? Ez most jött. És akkor így mondtam, hogy te nagyon hülye, te az érkezését nézted, nem az indulási oldalt. Hát az indulási oldal az egy pár vágánnyal arrébb volt, és egyébként már el is ment régen, úgyhogy maradt a posta vonat hajnal egyik, de hogy...
0: Nem lehet azt mondani ilyenkor a vasutásnak, hogy mint a filmekben a taxisnak, azt kövesse.
2: De igen, oda mész, pisztolyt tartasz a mozdony vezető fejéhez, és
0: fordítsa meg azonnal.
2: Kőbánya Kispestnél azonnal menjen balra.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: 9 óra 53 perc van, vonatot ma már ne térítsetek el, de holnap se nagyon. Köszi a figyelmet, veletek volt ma Dankó Laci, és búcsúzik Olasz Gabi. Friss hírek, információk, aztán jön majd Váci Zoli is. Szép napot, ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorában.

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balog Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből.
1: Sunshine FM.
0: A Sunshine FM 25 éve, és ezt nem tortával ünnepeljük. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hét 5-ként a 06-20-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődíjunk egyikét is. Téd lehet a Gáltravel utazási iroda jóvoltában. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az AquaWorld Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkertől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Válaszd a siker útját. Kért kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: Sunshine FM-en.
1: Kétszer is rabolhatott egy fiatalkorú a pocsai vasútállomáson. Élénkül az új autópiac, erősödik az érdeklődés az elektromos modellek iránt. Jó ütemben halad a Palagi úti idősek otthonának felújítása. Földi Betti vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Vádat emeltek egy 15 éves fiúval szemben, aki a vád szerint kétszer is pénzt szerzett fenyegetéssel a pocsai Esztár vasútállomáson. A debreceni járási ügyészség tájékoztatása alapján a fiatalkorú tavaly októberben előbb egy 13 éves ismerősétől kért pénzt, majd amikor a fiú nem adott, megfenyegette a sértet, pedig félelmében átadott neki 5000 forintot. Másfél órával később egy 14 éves fiútól követelt pénzt az állomás közelében, akit szintén megfenyegetett, majd 2500 forintot vett el tőle. A fiatalkorú az eset óta letartóztatásban van, a nyomozás során beismerte a bűncselekményeket. Az ügyészség két rendbeli rablás miatt emelt vádat és javítóintézeti nevelés elrendelését indítványozta. Élénkül az új autópiac, miközben a használt autók kínálata egyre szűkül, erről beszélt a Médiacentrum Debrecennek egy helyi autókereskedés értékesítési vezetője. Komlósi Róbert szerint a vásárlói döntéseket az árak, a finanszírozási lehetőségek és a technológiai fejlődés is alakítja, az elektromos autók iránti érdeklődés pedig fokozatosan erősödik. A Debrecenben gyártott új BMW X3 már a márka legkeresettebb elektromos modellje Magyarországon. Az év első felében közel 240 darabot adtak át az ügyfeleknek. A szakember szerint a kínai márkák megjelenése erősebb árversenyt hozott, több importőr pedig módosított árain, konstrukcióin és felszereltségi szintjein. Az elektromos és plug-in hibrid modellek aránya országosan egyelőre nagyjából 10% az új autó eladásokon belül. Jó ütemben zajlik a debreceni Pallagi úti idősek otthonának felújítása, a demes rész lekorszerűsítése már a végéhez közeledik. Széles Dián alpolgármester közösségi oldalán számolt be arról, hogy a kivitelezők elkészültek a munkákkal, folyamatosan érkeznek az új ágyak, és hamarosan a dekoráció is elkészül. A modernizált terek a gondozók munkáját is segítik, miközben kényelmesebb és biztonságosabb környezetet biztosítanak az ellátottaknak. Az intézmény teljes szárnyanként felújításáról még 2017-ben döntöttek. Az egyes alszány munkái 2025. októberében kezdődtek. A beruházással több mint 177 millió forintot különített el az önkormányzat. A fejlesztés folytatódik, később a harmadik emelet renoválása is napirendre kerülhet. Folytatódik a 33-as főút felújítása Debrecenben, a következő ütemben a Füredi út újabb szakasza kap teljes szélességben új burkolatot. A munkák a Füredi út 76 és 94 szám közötti, mintegy 250 méteres részt érintik. Július 8-án az ideiglenes forgalom technika és a terelések kialakításával indul a kivitelezés, majd másnap megkezdődik a szegélybontás és az új szegélyek építése. Július utolsó hetében aszfaltmarás következik, először a külső, majd a belső sávokban, ezt követően pedig új aszfaltburkolatot kap az útpálya. A záró munkák során felfestik az útburkolati jeleket, és kihelyezik a végleges forgalomtechnikai elemeket. A felújítás várhatóan augusztus közepére fejeződik be.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Városunkban egy hidegfront hatására növekszik meg a gomoly felhőzet, kisebb eső, zápor helyenként előfordulhat. Ugyanakkor az északnyugati szél néhol viharos is lehet. A maximumok 26-32 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Most pedig a hírek után jöjjön az, amit igazán szeretünk. És ez a jó zene, vele együtt pedig a jó kedv, és egy újabb közös óra veletek itt a Sunshine FM-en. Számítok mindenkire ma is a következő 4 órában.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Bárci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

reggelt mindenkinek, ez itt a Sunshine FM, délután kettőig pedig dzsusszoljunk ma is együtt. A nyár kellős közepén a felüdülést hozó hidegfront megérkezett. Na nézzük, hogy ennek milyen humán meteorológiai oldala van, ugyanis nagy sebességgel északról érkezett meg ez a hidegfront, bár a talaj szinten még ennek kevésbé érzékeljük a lehűlést hozó hatását. Kisebb mértékben esik majd vissza a napközbeni hőmérséklet, viszont határozottan jelentkeznek majd ennek a meteogyógyászati következményei. Főleg az idegrendszert érő terhelésekre kell számítani, de a veszélyesen kiugró vérnyomás értékek is velejárói. Koraszülések gyakori előfordulása, de az erős feszültség és a növekvő bizonytalanság érzet, a szorongásos panaszok is előfordulhatnak. Hát köszi szépen, hidegfront! Na de mi mindezt jó zenékkel próbáljuk majd felettetni, jönnek már is az Icon, a pappos csajok.

lettem a tükör, így is már le nem törő.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma az Egészségpercben a kánikula egyik olyan hatásáról beszélünk, amiről nem sok szó esik, ugyanis ez nem csak a testet, hanem az idegrendszert és a mentális egészséget is próbára teheti, fokozza a szorongást és a fáradtságot. A tartós hőség ugyanis stressz jelent a szervezetünk számára. Romlik az alvás minőség, nő a dehidratáció veszélye, ami szintén befolyásolja a hangulatot. A meglévő mentális betegségek tüneteit pedig felerősíti, különösen ha valaki nem tud rendszeresen mozogni vagy társasági életet élni. Fontos nagyon, ugye, nem lehet eléggé hangsúlyozni. A megfelelő folyadékbevitel, a lakás hűvösen tartása és a jó alvás, mert ezek mind segítik a mentális egyensúly fenntartását. De bizonyos gyógyszerek, mint például az antidepresszánsok vagy egyes szívgyógyszerek csökkentik a szervezet hőleadó képességét, ezért ezek szedésekor fokozott óvatosságra van szükség a melegben. És ugye saját magunkról tudjuk, hogy ha valaki több egymást követő éjszakán nem tudja kipihenni magát, az érzelmi teherbírás természetes módon csökken, ilyenkor még a kisebb problémák is sokkal nagyobbnak tűnnek, a lakásból is kevesebbet mozdulunk ki ilyenkor, de a bezártság érzése tovább ronthatja a helyzetet. Na de mit tegyünk, hogy könnyebben átvészeljük a hőhullámot? A pszichológus felhívja a figyelmet rá, hogy a folyamatos időjárás figyelése is növeli a feszültséget, a közösségi oldalak böngészése, ugye, ahol riogatnak minket folyamatosan, az is fokozza a szorongást, szóval jó ezekre is odafigyelni.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

0: igazi újdonságok. Do you believe in shooting stars? Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Please don't

Hello mindenkinek, itt vagyunk még mindig a Sunshine FM-en. 3 perc múlva megjönnek a hírek, addig még viszont küldünk nektek egy jó zenét, aztán jön a hírblokk tele friss információval, utána pedig még 3 órán keresztül dobjuk fel a napod. A következő óra tartalmába pedig kapsz majd horoszkópot, jön majd bumbolós játékunk, ugye, ami hát lassan a végéhez érkezik, szóval aki eddig még hezitált, gyorsan próbálja ki magát, nagyszerű nyereményeink vannak. Mi nem akár, hogy ünnepeljük meg, hogy idén 25 évesek lettünk, szóval hajrá, hajrá, amikor azt hallod, hogy hív most, akkor kell 5-ként csörögni. Az óra búcsú dalát pedig egy régi siker feldolgozásával Szigála hozza. Itt a Riptide.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük.
3: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: 7-5-ként a 0620-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődíjunk egyikét is. Tér lehet a Galtravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás.
1: Sunshine FM.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Megtorpant a debreceni lakáspiac.

0: Lakásár emelkedésével ezért természetes korrekció indult el a piacon. Az ingatlanokat már nem lehet olyan gyorsan értékesíteni, mint korábban, az árak növekedése pedig megállt, sőt, egyes területeken csökkenés is látható. A szakértő szerint Debrecenben a nagyvállalati beruházások alakulása is fontos tényező, és ha a jelenlegi folyamatok fennmaradnak, a lakásárak akár fél-egy évig is stagnálhatnak. A végéhez közelednek az idei villamos pályakarbantartási munkák Debrecenben. Az egyes villamos vonalán idén összesen 228 méternyi pályaszakasz újul meg, miközben a teljes vonal hossza 8800 méter. A DKV ZRT minden nyáron ütemezetten végzi a legrosszabb állapotú részek felújítását, mivel a pálya egyes szakaszai még 1974-ben épültek. A Kossuth téren jelenleg a sínek közötti részt tölték ki, a Péterfia utcai szakaszán pedig szintén sínfelújítás kezdődik. A munkák idején az egyes villamos helyett egy V-jelzésű pótóbuszok közlekednek. A kettes villamos a Kálvin tér és a Doberdó utca között jár. A karbantartás várhatóan július 12-én fejeződik be. Felmentette az MVM ZRT vezérigazgatóját és az igazgatóság elnökét kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető kedden a közösségi oldalán jelentette be, hogy Mátrai Károlyt, az MVM ZRT vezérigazgatóját, valamint Cepek Gábort, az igazgatóság elnökét is felmentette tisztségéből. A döntésről egyelőre kevés részlet ismert, a miniszteri közlés alapján személyi változás történt az állami energetikai vállalat felső vezetésében. Az MVM Magyarország egyik legfontosabb energetikai társasága, ezért a vezető váltás gazdasági és ágazati szempontból is kiemelt jelentőségű. Arról, hogy kik vehetik át a két pozíciót, illetve milyen indokok állnak a döntés hátterében, a bejelentés alapján egyelőre nem közöltek további információt. Vasárnap ismét megtartják a debreceni Régiség vásárt a Nagyerdei stadionnál. A népszerű program július 12-én reggel 7 órától délután 2-ig várja az érdeklődőket a megszokott helyszínen. A vásár több mint 25 éve indult útjára Máté László szervezésében, és azóta Debrecen egyik ismert, rendszeresen visszatérő hétvégi eseményévé vált. A programot sokan a jól ismert mondattal emlegetik, olyan nincs, ami itt nincs. A mostani alkalom már a 466. lesz, így a látogatók ezúttal és régi tárgyak, különleges darabok, gyűjtői kincsek és nosztalgikus portékák között böngészhetnek. Elindította a hagyományos tanszergyűjtési akcióját a debreceni karitatív testület. A szervezet jó állapotú iskolai felszereléseket vár, hogy a tanév kezdete előtt rászoruló családokhoz juttathassanak el adományokat. A felajánlások között toltartókat, füzeteket, mértani eszközöket, papírokat és más az iskola kezdéshez szükséges tanszereket is szívesen fogadnak.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Csütörtökön városunkban sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. Zápor csak elvétve fordulhat elő. Hajnalban 10-18 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszi a frissíreket, mi pedig egy újabb, fantasztikus órát töltetünk együtt, és hogy mitől is fantasztikus, hiszen nagyon sok jó zenénk van számodra, hamarosan pedig a kalendáriumban a nap fontos eseményeit is összeszedjük, érdekes dolgok történtek ezen a napon a nagyvilágban, de most zenékkel kezdünk.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: továbbra is. Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, és most megnézzük, hogy mi történt ma a nagyvilágban. Mitől különleges ez a nap? Hát például attól, hogy ma az ellákok a névnaposok. Boldog névnapot kívánunk nekik. Ezen a héten egyébként még holnap majd ünnepelnek a Lukréciák, lesz majd Vera névnap, Amália, Nóra, Lili, Izabella és Dalma is majd a következő napokban, akinek pedig ma van a születésnapja. Ők nagyszerű színművészünkkel, Koncz Gáborral is együtt fújják a gyertyát, aki 88 éves. Na de hogy kinek mit tartogatnak mára a csillagok egy soros üzenetekkel? Természetesen ma is itt a horoszkóp.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: Akos nincsen ma túl jó formában, még az is lehet, hogy egészségügyi gondjai adódnak, ami miatt szakember segítségét kell kérnie. Ha így van, ne halogassa az orvost. Semmi nem lehet fontosabb az egészségnél. A bika gőzerővel dolgozik, és minden feladatot könnyedén teljesít. Ha egyszer beindul, olyan, mint az úthenger, semmi nem állhatja útját. Az ikrek olyas valaki szemében nőhet nagyot, akiről nem is gondolta, hogy figyel önre. Adja továbbra is önmagát, és bízzon a megérzéseiben. A rák mai napjában a szerelem, a szeretet dominálhat. Ha még nincs párkapcsolata, ma megismerkedhet valakivel, aki igen kedves lesz a szívének. Hamar összemelegedhetnek. Az oroszlán azt tervezi, hogy rövid üzleti útra megy, bár az a gyanúja, hogy telefonon ugyanúgy el tudná intézni a dolgot, de mégis vágyik arra, hogy egy kicsit kiruccanjon. A szűz ne változtassa meg szinte percenként a döntését, így nem veszik komolyan, és az őrületbe kergeti az embereket, és azt se hagyja, hogy befolyásolják. A mérleg általában pontosan tisztában van azzal, hogy mik a jó tulajdonságai, mik az erősségei és mekkora a teherbírása. De most mintha egy kicsit átesett volna a ló túloldalára, és úgy érzi, mindenkinél jobb egy hajszányival. Picit legyen szerényebb, főleg ha csapatban dolgozik. A Skorpiót ma egy felelőtlen munkatárs bosszanthatja fel. Nem szereti, hogyha mások nem törődömsége miatt önnek kell takarítania. Álljon hát a sarkára és beszéljen az illetővel. A nyilas új, szokatlan feladatokat kaphat. Talán elsőre megijed a kihívástól, de ne aggódjon, boldogulni fog vele. Inkább örüljön neki, hogy nem a szokásos mókuskereket kell pörgetnie. A bak ne akarjon senkit irányítani, még a gyerekeknek is megvan a maguk elképzelése. Hagyja, hadd érvényesítsék azt a mai napon. Hibákat ön is ejt, nem is keveset, de a hibáinkból tudunk tanulni. A vízöntő szerelmi életem a újra virágzásnak indul, és sokkal intenzívebb, mint eddig. Üzleti ügyekben azonban maradjon realista, ne hagyja magát kockázatos dolgokra rábeszélni. A halak munkahelyén visszaáll a megszokott rend, és újra jó tempóban tud dolgozni. Nagy haszonra tehet szert, ha gyorsan reagál egy váratlanul kínálkozó lehetőségre.
1: Sunshine FM

most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba.

0: 12:30 múlt 7 perccel, és most jön nálunk már is a játék. Élőben szólítom az 5. telefonálót. Szia!
1: Hello, szia! Sziasztok!
0: Keresztnevet mondasz nekünk?
1: Joci,
0: hát olyan örömmel vetted tudomásul, amikor azt mondtam, hogy te vagy az 5. kb., mintha a fődíjat nyerted volna meg.
1: Na, igen, igen.
0: Régóta próbálkozol?
1: Igen, a játék kezdete óta.
0: Na, eljött akkor a te időd. A játékszabályokat akkor nyilván tudod, mert pár játékot már végighallgattál.
1: Így van.
0: Figyelj,
1: igen.
0: A pittyegésnél pedig a megérzéseidre kell hagyatkoznod, hogy nyerj.
1: Rendben, de először azért elmondom, hogy Sunshine FM csak jó zene.
0: Köszi! Tényleg elfelejtettem. Na, várj, figyelj!
1: Bum!
0: Hát ez szinte teljesen egy időben volt, én így érzem. Te hogy érzed?
1: Szerintem
0: ezt nagyon elkaptad, úgyhogy már is nyúlok a borítékhoz, amiben a nyereményeink vannak, és akkor jó, megkavarom, és mondom neked, hogy mit nyertél. A Praktiker 25.000 forint értékű vásárlási utalványa tied. Jó?
1: Nagyon jó, szuper.
0: De csak ha nem bánom.
1: Egyáltalán nem.
0: Maradj vonalba, kérlek, jó, minden adatodat felírom. Szia!
1: Rendben, köszi, sziasztok!

Halihó, üdv mindenkinek itt a Sunshine FM-en. Pár perc múlva már 12 óra, a délelőtt pedig szépen lassan mindjárt átgurul a délbe, de nálunk még messze nincs itt a vége a mai műsornak. A következő órákban is érkeznek majd a legjobb zenék, friss infók és a megszokott Sunshine-os hangulat. Pár perc múlva pedig röviden összefoglaljuk a nap fontosabb történéseit, a környékünk friss híreit egy csokorba nyújtjuk majd át neked a Sunshine krónikában, a napi összefoglalónkban, de előtte még jöjjen egy dal, ti pedig maradjatok velünk a műsor második felére is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény!
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM 25 éves. És ezt nem tortával ünnepeljük.
5: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hívd 5-ként a 0620 316 3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődényünk egyikét is. Téd lehet a Galtravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
1: A

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Július 12-ére fejeződhet be a debreceni villamospálya karbantartása. Két nap alatt 50 koncerttel érkeznek a debreceni utcazene napok. Debrecenben már működik az uniós határregisztrációs rendszer. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
2: Ez a Civis Krónika.
3: A végéhez közelednek az idei villamos pályakarbantartási munkák Debrecenben, az egyes villamos

0: is jelentik. Július 17-én és 18-án 6. alkalommal rendezik meg a debreceni utcazene napokat. A két napos program alatt 7 belvárosi helyszínen mintegy 50 koncertet hallgathat meg a közönség ingyenesen. A műfaji kínálat idén is sokszínű lesz, pop, folk, blues, jazz, akusztikus rock és világzenei produkciók is megszólalnak Debrecen utcáin. A szervezők célja, hogy a zene kilépjen a megszokott koncerthelyszínekről, és közvetlenül a város mindennapi tereiben találkozzon a közönséggel. Utcazenei helyszíni alakult többek között a Hall köz, a Gambrinus köz és a Piac utca sarka, a Rózsa utca és az Ifi ház udvara, a nagy templom melletti üvegpiramis, valamint a Medgyessy sétány belváros felüli része is. Miközben több európai repülőtéren hosszabb várakozási időket okoz az Európai Unió új határregisztrációs rendszere, a debreceni nemzetközi repülőtér szerint náluk már 2025. novembere óta működik. Az Exit System a nem uniós állampolgárok be- és kilépését rögzíti elektronikusan biometrikus adatokkal, vagyis arcképpel és új lenyomattal együtt. A repülőtér tájékoztatása szerint a rendszer teljes körűen működik Debrecenben, az első regisztráció azonban néhány perccel meghosszabbíthatja a határátlépést. Ezért a nem uniós állampolgároknak továbbra is azt javasolják, hogy a megszokottnál korábban érkezzenek. Az uniós állampolgárokra, valamint az érvényes schengeni tartózkodási engedéllyel vagy hosszú távú vízummal utazókra nem vonatkozik. Meghibásodott a szolnoki Hetényi Géza kórház MR készülékének hűtési rendszere, ezért az intézményben jelenleg nem tudják elvégezni az MR diagnosztikai vizsgálatokat. A kórház vezetése azt közölte, mindent megtesznek azért, hogy a hibát minél hamarabb elhárítsák. A vizsgálatot biztosításra a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ több egészségügyi intézményét is kijelölte. A fekvő és járó beteg MR vizsgálatait ideiglenesen többek között a debreceni egyetem klinikai központja is fogadhatja. Emellett a Hatvani, a Kistarcsai és a Kecskeméti kórház is részt vesz az ellátásban. A legforróbb nyári napokon is tartalmas kikapcsolódást kínál a debreceni Déri Múzeum. A belvárosi intézmény hűvös tereiben a látogatók több állandó és időszaki kiállítást is megnézhetnek. A Munkácsi teremben továbbra is láthatóak a festő óriás monumentális Krisztus képei. Szeptemberig a Miska és Cecil című tálat Munkácsi Mihály magánéletébe, házasságának történetébe enged betekintést.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sunshine Sport Arena.
3: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A Deac szurkolók január 17-én nem örülhettek győzelemnek a Dnesokban, ugyanis a női futszál csapat az Eger elleni NB1-es bajnok ilyen 2-2-es döntetlent játszott. Az összecsapás egyik főszereplője az a Pintér Petra volt, aki kétszer is bevette a debreceni kaput. A következő szezonban a drukkerek már jobban örülhetnek Pintér villanásainak, hiszen a 23 éves játékos a Deacban folytatja karrierjét. Az új futszálos az előző két idényben gólkirálynő lett az NB1-ben. Tavaly az alapszakaszban 21, míg a rájátszásban 4 gólt lőtt az Eger színeiben. Idén 30 alkalommal talált be. Kovács Alpár első teljes szezonjára készül a felnőtteknél. Az ifjú debreceni jégkorongosra tavaly az utánpótlásban fontos szerep hárult, ami jelentős önbizalmat adott számára, jövőre pedig az Erste Ligás csapatban is stabil taggá válna. A 20 éves játékos az EL 2025-26-os kiírásában összesen 19 mérkőzésen mutathatta meg magát, míg az Andersen Ligában mindent összevetve 18 összecsapáson 15 gólt jegyzett, 11 asszisztot osztott ki, amivel 26 pontot szerzett, emellett a román U20-as jégkorong válogatottban is bizonyíthatott. A felnőtt keret tagjaként ez lesz az első teljes hivatalos szezonom, azonban már az előző idény nagy részét és a felnőtt csapattal töltöttem, volt esélyem betekintést nyerni a mindennapokba, de így is mindenképp nagy lépés lesz karrieremben az előttünk álló idény. Itt nem csak profi sportolóként fejlődhetek tovább, hanem a tanulmányaimat is támogatják, ami számomra szintén egy alapfeltétel volt a Debrecenbe való érkezésemkor, nyilatkozta a Deac honlapjának a jégkorongos. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
0: Jelentősen nem változik a pollen terhelés városunkban sem, mindemellett nem érkezik front sem, de a melegedés hatására fokozottan érzékenyeknél vérnyomás, ingadozás, szédülés, bágyadság egyaránt előfordulhat. A maximumok a következő napokban 24-30 fok között alakulnak.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

0: mint minden hétköznap most is elérkeztünk a katasztrófa védelem blokkjához, úgyhogy szólítom Pap Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagyot, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság vármegyei szóvivőjét. Mi történt az elmúlt 24 órában? Szervusz Nóra!
1: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Kedden először Nyírmárton falvára Kossuth utcába riasztották a tűzoltókat, egy családi ház pincéjében ugyanis berendezési tárgyak égtek. A nyíradonyi hivatásos tűzoltók végül egy vízsugárra fékezték meg a lángokat. Ezután volt a vármegyében két szabadtéri tűz, először Hajdúnánáson a Görbeházi út mellett. 2000 négyzetméteren égett a gaz, oda a nánási tűzoltókat riasztották, akik végül kéziszerszámokkal és vízsugárra fékezték meg a tüzet. 150 négyzetméteren égett később Hosszúpályiban az Avar és a Gaz a homoktelepen. A létrevértesi önkormányzati tűzoltók vonultak az esethez, mire kiérkeztek, az ott lakók addigra megfékezték a lángokat, így a tűzoltók már csak az utómunkálatokat végezték el.
0: Köszönjük szépen, Pap Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagyot hallottál, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság vármegyei szóvivőjét. Most pedig vissza a jó zenékhez.

0: Generáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntöm a hallgatókat. Hát szomorú vagyok. A Csigekert utcát, amit nagy örömünkre átadtak, most visszabontották a kórház irányába, azt a szakaszt ismételten felbontották, itt korlátozásokra kell számítani, valamint a 33-as számú főútvonal a kivezető szakaszánál azt az utcát is, a Csigekert előtti szakaszát visszabontották, tehát ott megint csak egy sávon lehet közlekedni, de talán ami a neuralgusabb pontja a városnak, ez a Nádor utcától a Bentérig, tehát én javaslom, akinek nincs arra dolga, kerülje el ezt az útszakaszt, mert ellenkező esetben óriási dugók vannak. Meg még egy dolgot hadd emeljek már, hogy akkor menjünk be a kereszteződésbe, ha azt el is tudjuk hagyni, mert olyan konfliktus helyzetek alakulnak ki, és elég nagy a forgalom a város szerte, tehát ezt vagy kerüljük el, vagy legyünk toleránsak egymással és szabálytisztelően közlekedjünk. Szép napot mindenki számára!
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván

ez itt a Sunshine FM, ahol pörögnek tovább a kedvencek a Juice-ból. Még egy órát töltetünk együtt, de nyugodtan kijelenthetjük, hogy egy és kettő közt is gondoskodunk majd a hallgatni valódról és a napi lendületről. Annál is inkább, ugye, hiszen 25 évesek vagyunk idén, most egy picikét azért jobban oda tesszük magunkat, már ami a nyereményjátékot illeti, nagy bumbolós játékunk, ugye, a nap bármely szakában érkezhet, minden műsorsávban egyszer. Viszont azért jó tudni, hogy lassan sajnos ez is a végéhez érkezik, hiszen július 10-én, tehát most pénteken fogjuk a fődíjakat sorsolni, ugye a napi nyeremények mellett ugyanis elvihettek tőlünk egy 3 nap 2 éjszaka 2 főre szóló wellness hétvégét, és egy hűtő-fűtő klímát beszereléssel ezek a fődíjaink. Na de, mi most ezt az órát befejezzük, még egy remek zene jön a hírekig, aztán várunk vissza mindenkit.

0: Shine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Most még jobban megéri a pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstógarden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Válaszd a siker útját. Kért kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Automatikusan érkezik a 100 000 forint, de van, akinek külön kell majd igényelni a jogosultságot. Késsel fenyegetőzve szerzett pénzt áldozataitól egy 10 éves. Csütörtökig még módosítható a felvételi sorrend. Jönnek a Sunshine FM hírei Szőcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Automatikusan megkapja a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást minden olyan család, amely már szerepel a jogosultak nyilvántartásában. A támogatás többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek, a tartósan beteg vagy sajátos nevelésű igényű gyermekeknek, valamint az árva ellátásra jogosultaknak jár. A pénzügyminisztérium ugyanakkor felhívja a figyelmet, aki jogosult lehet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, de még nem igényelte, annak ezt mielőbb meg kell tennie a lakóhelye szerinti önkormányzatnál. Az intézkedés mintegy 400 gyermeket érinthet. Két kiskorút is kirabolt egyetlen este alatt egy 15 éves fiú a Pocsaj-Esztár vasútállomás közelében. A vád szerint először egy 13 éves ismerősét fenyegette meg azzal, hogy leszórja, ha nem ad pénzt. A fiú félelmében 5 000 forintot adott át. Másfél órával később egy 14 éves

0: forgalomterelés kiépítésével kezdődtek, csütörtökön pedig a szegélyek bontása és átépítése következik majd. Július végén aszfaltoznak, a befejező munkák során pedig új burkolati jeleket is felfestenek. A felújítás várhatóan augusztus közepére készül el, az autósokat pedig fokozott figyelemre kérik az érintett útszakaszon. Debrecen továbbra is a legaktívabb vidéki város az új építésű lakások piacán. Az Otthoncentrum felmérése szerint jelenleg 57 lakóingatlan fejlesztés zajlik a városban, amelyekben több mint 1500 új lakás épül majd. Ezzel Debrecen megelőzi Szegedet és Nyíregyházát is. Országosan ugyan enyhén csökkent a fejlesztések száma, az árak azonban tovább emelkednek. Fokozott ellenőrzésekre figyelmeztetnek a lomtalanítások idején. A szabálytalan lomizás és a közterületen hagyott rendetlenség miatt több helyen bírságot szabhatnak ki a hatóságok. Debrecenben az ingyenes lomtalanítás továbbra is előzetes regisztrációhoz kötött, és csak meghatározott típusú háztartási hulladék helyezhető ki. A közterület felügyelet arra kéri a lakosokat, hogy a lomokat úgy tegyék ki, hogy azok ne akadályozzák meg sem a gyalogos, sem pedig a gépjármű forgalmat, és tartsák be a szolgáltató előírásait. Csütörtökig módosíthatják a felsőoktatási felvételizők a megjelölt szakok sorrendjét az e-felvételi rendszerben, ugyancsak július 9-ig pótolhatók a hiányzó dokumentumok is. Az oktatási hivatal felhívja a figyelmet arra, hogy új képzés felvételére már nincs lehetőség, a korábban megjelölt szakok sorrendje azonban egyszer még átrendezhető, illetve a nem kívánt jelentkezési helyek visszavonhatóak. A felvételi ponthatárokat várhatóan július 23-án este teszik közzé, a hivatalos besorolási döntések pedig július végéig érkeznek meg.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Holnap Debrecen környékén gyakran megnövekszik a felhőzet, és több alkalommal is előfordulhat zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél élénk, időnként erős lehet. A délutáni hőmérséklet 25 fok körül alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1.
3: Nem sajnáljuk a jó zenét ma sem, ez itt a 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ezt az órát még együtt töltjük, és együtt kavargatjuk a juice-t, remélem nálunk vagy.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
1: Csak jó zenék, mixben.
2: Ez a juice.
1: Zenei összeállítást

0: A Juice utolsó órájában vagyunk, nem fogytunk ki a jó zenékből, csak most tartunk egy picike kis szünetet, hiszen nem sokára megismételjük reggeli műsorunk legjobb pillanatait is. Nektek pedig bármilyen pillanatban, ha vannak közlekedési híreitek, esetleg jó tanácsaitok a minket hallgató autósoknak, rolleresseknek, bicikliseknek, gyalogosoknak, bárkinek írjatok 0623 16 3000. Sajnos ugye nagyon sok balesetről kell beszélnünk, de sokan még mindig nem fogadták el, vagy nem dolgozták fel azt, hogy megváltozott bizony a közlekedés ritmusa, mert a szeptembertől június közepéig ugye az iskolás gyerkőcök más ütemben élték az életüket, iskolában voltak ugye, reggel mentek, délután meg jöttek, vagy hozták őket, a nyári szünetben azonban ugye ez látványosan átalakul, az eddig megszokott reggeli és a délutáni rohanás helyett a fiatalok bármilyen időpontban feltűnhetnek bárhol, csoportosan, és sajnos kevésbé figyelnek a közúti veszélyekre és a szabályokra. Ez ugye nap mint nap bebizonyosodik, szóval nekünk felnőtteknek és a gépjármű vezetőknek kell a szokásosnál is nagyobb körültekintéssel figyelni rájuk, tegyétek ezt meg ti is, jó? Nálunk pedig jön a Keltető Beston.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Mi is jártunk így, egy vonattal akartunk hazajönni Budapestről, és hát a cimborám, nagy nehezen elértük éppen a vasútállomáson a vonatot, futásba felültünk a vonatra, és mondtam neki, megveregettem a vállát, nagyon jó, hogy ide értünk, egyébként még taxit is kellett közepén hívnunk, hogy kiérjünk, az utolsó vonatot elcsípjük, ami Budapestről indul, és ott ültünk, és már az gyanús volt, hogy nincs a vonaton rajtunk kívül senki. Aztán amikor jött a vasutas, tudod, és így nézegeti, meg takarít, meg sepreget, meg ütöget, és a kerekeket, meg hallgatja, hogy
3: a szívhangot,
2: meg ilyesmi. Nem, mert tudod, régen nézegették ilyen kopogtatása, hogy nincsen megrepedve a hát, vasúti kerék, vagy valami.
3: Mint a díny. Ezekből lett a jó dinnyárus.
2: Igen, és akkor ültünk mi meg, és akkor egyszer így eszembe jutott, csak meg kéne kérdezni tőlük, hogy mikor indul már ez a vonat, ennek már 20 perce mennie kellene, és mondtuk, hogy elnézést, ez mikor indul ez a vonat? Ez most jött. És akkor így mondtam, hogy te nagyon hülye, te az érkezését nézted, nem az indulási oldalt. Hát az indulási oldal az egy pár vágánnyal arrébb volt, és egyébként már el is ment régen, úgyhogy maradt a posta vonat hajnal egyik. De hogy...
3: Nem lehet azt mondani ilyenkor a vasutásnak, hogy mint a filmekben a taxisnak, azt kövesse.
2: De igen, oda mész pisztolyt tartasz a mozdony vezető fejéhez, és
3: fordítsa meg azonnal.
2: Kőbánya Kispestnél azonnal menjen balra.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék. Mixed.
1: Ez a Juice.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Egy laza nyáresti akusztikus koncertre vágysz. Július 9-én 18 órától Debrecenben a Nagy Erdei Víztoronykertben zenél nekünk a Nagy Bettina Anna és Kaili László duó. Különleges átdolgozásokkal érkeznek a Kispáltól Janis Joplinig, ráadásul a belépés ingyenes, és még hűsítő italakciókkal is várnak. Készen állsz arra, hogy lehulljon a lepel, és minden más is. Július 15-én, szerdán este 8:30-tól Nyíregyházán a Rózsakerti Szabadtéri Színpadon érkezik a Mesztelen Igazság című zenés vígjáték. 6 bátor nő úgy dönt, hogy egy jó ügy érdekében levetkőzi gátlásait, no meg a ruháit, miközben nemzetközi slágerek és rúttáncos jelenetek fűszerezik a poénokat. Zseniális, felszabadító, csajos este vár ránk az önelfogadásról, ahol a színésznők szó szerint és lelkileg is megmutatják a Mesztelen Igazságot.
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék mixben.
0: Ez a Juice.
2: Zenei összeállítás

Nem sokára 2 óra, ez itt a Sunshine FM csak jó zenével. Gyorsan elszaladt ez a 4 óra, és tessék, épp hogy elkezdtük nemrég ugye 10 órakor, aztán már is itt vagyunk a délután közepén. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok, jó volt együtt rádiózni, most pedig jöhet a nap második felvonása. Mi pedig holnap ugyaninnen folytatjuk tovább. A következő órákban viszont Tarts Rolival, érkezik a délután legfontosabb híreivel, aktualitásaival és ellenállhatatlan zenéinkkel, úgyhogy mehet a hangerő, Váci Zoli pedig már búcsúzik, csokolom!

0: sembán.
1: Foglald el a helyed a vörös bársony székben. A kezedben a popcorn. Ez a Sunshine Cinema.
2: Ahol minden a filmek világáról szól.
1: Sztárhírek, kulisszatitkok, bulvár a filmvilágból és a legújabb premier filmek, amikről mindenki beszél.
2: Exkluzív érdekességek, friss mozi infók és minden, amit a filmrajongók imádnak.
1: Dőlj hátra és élvezd a mozi hangulatát, mert ez a Sunshine Cinema Váci Zoltánnal. A hétvégét filmre hangolva.
2: Vasárnap este 18 óra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstógarden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstógardenben.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine!

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Eldur volt a szifilis helyzet Magyarországon. Meghatározták a közmédia működését az átmeneti időszakban. Hamisított óvszerek jelentek meg az európai piacon. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Eldur volt a szifilis helyzet Magyarországon. Míg tavaly 91 vele született szifiliszes esetet jelentettek, idén július 6-áig már 81-et igazoltak. A fertőzés tavaly 19 méhen belüli magzati halálozással és 7 újszülött halálozással járt. Idén pedig már 18 magzati és 4 újszülött halálozást rögzítettek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint a helyzet azért különösen súlyos, mert a vele született szifilisz időben elvégzett szűréssel és antibiotikummal kezeléssel döntő többségében megelőzhető lenne. Az év végéig új gyermekközpontú örökbefogadási rendszer kidolgozását készíti elő a kormány. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közölte, elhalasztották az egyszintű örökbefogadási nyilvántartás bevezetését, hogy legyen idő a szakmai egyeztetésekre. A tárca már tárgyalt az országos gyermekvédelmi szakszolgálattal, a területi szervezetekkel, valamint több mint 30 civil és szakmai szereplővel is. A miniszter hangsúlyozta, az örökbefogadásban az emberi figyelmet nem lehet automatizált rendszerekkel kiváltani, a cél pedig az, hogy minden döntés valóban a gyermekek érdekeit szolgálja. Több mint 5 kg kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti lakásban. A lefoglalt drog fekete piaci értéke mintegy 30 millió forint. A dillert június 29-én fogták el, ruházatának átvizsgálásakor 3 csomag kokain gyanús fehér port is találtak nála. A lakásban a tárolójában amfetamint, kokaint, valamint kristályos

0: elemző műsor mehet tovább, amit nem az M1 stúdiójában állítanak elő. A Kossuth Rádión a saját műsorok augusztus közepéig szünetelnek, a Bartók Rádió adását veszi át. A teljes hírszolgáltatás rövid időre áll le, ezután 2-5 perces rövid hírblokkokat sugároznak majd. A hiradó.hu-n és az online felületeken megjelenő hírek és közéleti tartalmak közzététele előtt azokat jóvá kell hagyni a kinevezett vezetőknek. Több mint 200 ezer hamisított óvszert fedeztek fel az európai piacokon, az óvszerek ugyanis nem felelnek meg az orvosi termékekre vonatkozó uniós minőségi előírásoknak. A tájékoztatás szerint a hamis óvszereket Kínában gyártották, egy jól ismert márka nevével és logójával értékesítik Európában. Az európai piacon eladásra kínált hamisított óvszereket a forgalmazó játékszerként jelentette be. A termékek becsült értéke meghaladja a 200 ezer eurót. Az OLAF, a kínai hatóságokkal együttműködve azonosítani tudta a szállítmányok exportőreit is.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Holnap térségünkben változékony időre készülhetünk, a napsütés mellett többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, az északnyugati szél többfelé élénk helyenként erős lesz. Délután 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
3: Szöcsinek, köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes délutánt mindenkinek. A következő 4 órában is hozza majd a kiváló zenéket, valamint a rengeteg friss infót. A 41-esen a körforgalom után mérnek, valamint Debrecenben is a Szabó Kálmán utcán. Vigyázz magadra, kezdünk elsőként egy sírennál.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó

0: Sikernaptár a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: David Guetta és Bibi Rexha párosa, ez volt az I'm Good a Sunshine FM-en, és így szerdán is sikernaptározzunk, mert ma képzeljétek, alapozó nap van, ez most nem a nagy ugrások ideje, hanem inkább azért, hogy rendesen előkészítsük, amit később szeretnénk felépíteni. Jó nap lehet a tervezésre, szervezésre, tanulásra, valamint egyeztetésre is. Amit ma alaposan átgondolunk, az később sokkal biztosabb lábakon állhat majd. Szóval ma nem kell kapkodnunk, inkább rakjuk le nyugodtan az alapokat ahhoz, ami számunkra igazán fontos. Ezeket kaptok így jó tanácsként a mai napra, a sikernaptárunk szerint. A Sunshine 25-ös játékunk felhívó spotja bármikor jöhet, ezt követően tessék majd a csörög 5-ként a 0

0: olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Továbbra is fontos, hogy Nyíregyháza és Nagykerül között munkálatokat végeznek, emiatt több pont van is sebességkorlátozásra, valamint forgalomkorlátozásra kell készülni. A nyírségvíz is dolgozik Nyíregyházán több útszakaszon, ott is helyreállítások miatt forgalomkorlátozás lehet érvényben. Valamint Debrecenben korábban mértek a Szabó Kálmánon, így érdemes ma is csak megfontoltan közlekedni. Ha bármi infó van, akkor várom a továbbiakban is. SMS, telefon, Viber változatlan 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba!

0: Steve Aldin és a So Easy a Sunshine délutánban nálunk csak jó zene szól, és elhangzott a felhívó spot, az ötödik telefonálót pedig azonnal kapcsolom adásba. Halló Sunshine FM, szia!
1: Szia Roli, Regina vagyok, játszani szeretnék.
0: Hello Regina, ötödik vagy, gratulálok, jókor csörögtél, ügyes voltál. Na térjünk rá a játékunkra, az első körben arra vagyok kíváncsi, hogy mi a Sunshine FM szlogenje.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene, szuper vagy, és innentől kezdve tiéd a főszerep, várok majd egy jó hangos bumbot.

Ajaj, Regina, sajnos ez most nem jött össze, sajnálom. Egy kicsit hamarabb volt a boom, viszont egy ajándékcsomagot tiéd, egy ilyen exkluzív Sunshine FM-es 25 éves ajándékcsomagot kaparintottál meg, valamint nagyon fontos, hogy a most pénteki fődíj sorsolásban te is részt veszel majd. A következő órában kódjáték jön, az óránkat pedig Ariana Grande zárja. Jön az Eddel közös Break Free. Jó utat, jó munkát!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük.
3: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hét 5-ként a 0620-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődíjunk egyikét is. Téd lehet a Gáltravel utazási iroda jóvoltában. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready on, változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
6: Több mint 3000 tanárt és pedagógust keresnek. Bizonytalanná vált a Debrecen-Hajdúszoboszló útfejlesztés. Nehéz helyzetben vannak a burgonya termelők. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Alig kezdődött el a nyári szünet, már több mint 3000 álláshirdetés jelent meg tanárok, pedagógusok és tanítók számára a Közszféra hivatalos állásportálján. A legtöbb hirdetést idén is a tankerületi központok tették közzé. A pedagógusok szakszervezete szerint ugyanakkor a tényleges betöltetlen álláshelyek száma ennél magasabb is lehet, mert nem minden intézmény hirdeti meg a pozíciókat. A központi statisztikai hivatal adatai szerint az idei első negyedévben több mint 6000 betöltetlen álláshely volt az oktatási ágazatban. Ismét bizonytalanná vált a Debrecen és Hajdúszoboszló közötti 4-es főút 12,5 kilométeres szakaszának négysávosítása. A beruházás idén márciusban lekerült ugyanis a megvalósítandó fejlesztések listájáról, a hivatalos indoklás szerint forráshiány miatt. A térség képviselői szerint azonban a baleset veszélyes útszakasz mielőbbi bővítése nem tűr halasztást. Több hivatalos megkeresést is kezdeményeznek a projekt újraindítása érdekében, hangsúlyozva, a fejlesztés nem csak közlekedési, hanem gazdasági és közlekedésbiztonsági szempontból is kiemelt jelentőségű. Egyelőre nem épül meg a tervezett Görpark Berettyóújfaluban. Az önkormányzat közbeszerzési eljárása ugyanis eredménytelenül zárult, mert a kiírásra mindössze egy ajánlat érkezett, miközben legalább 2-re lett volna szükség az eljárás érvényességéhez. A beruházás a városi sportpark területén valósult volna meg, a tervek szerint a Görpark mellett új járdák, lelátók, közvilágítás és térfigyelő kamerák is épültek volna. A projekt folytatásáról később dönt majd az önkormányzat. Jó ütemben halad a debreceni Pallagi úti idősek otthonának felújítása. A demens részleg korszerűsítése már a befejezéshez közeledik. A kivitelezők elkészültek a munkák nagy részével, és folyamatosan érkeznek az új bútorok, valamint az ágyak is. A több mint 177 millió forintos beruházás célja, hogy biztonságosabb és kényelmes környezetet biztosítson a lakóknak, miközben a gondozók munkáját is megkönnyíti. Az önkormányzat

0: szakemberek szerint egyre nagyobb gondot okoznak az inváziós fajok, köztük az ázsiai tigrisszúnyog, amely nappal is csíphet. A hazai új burgonya vásárlására buzdítja a fogyasztókat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Burgonya Szövetség. A szervezetek szerint a magyar termelőket egyszerre sújtja a szélsőséges időjárás, a növekvő költségek és az erős importverseny is. A nagyobb mennyiségű hazai új burgonya már megjelent a piacokon és az üzletekben is. A szakemberek most azt kérik a kereskedelmi láncoktól, hogy ameddig elegendő magyar áru áll rendelkezésre, részesítsék előnybe a hazai termést. Hangsúlyozták, a magyar burgonya a megvásárlásával a vásárlók közvetlenül támogathatják a hazai gazdálkodókat.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Holnap Debrecen környékén gyakran megnövekszik a felhőzet, és több alkalommal is előfordulhat zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél élénk, időnként erős lehet. A délutáni hőmérséklet 25 fok körül alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
3: Fantasztikus délutánt kívánok mindenkinek, 3 óra után járunk 4 perccel. Köszönöm szépen be a Viberét, aki megírta, hogy a 4-esen korábban látta a rendőröket téglás magasságában, így legyünk megfontoltak. Hozom a kiváló zenéket ebben az órában is. Kezdünk elsőként a Sony Foderával, jön a Think About Us.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Rúzsa Magdival pörgetjük a szerdai munkaidőnket. Hello mindenkinek, további klassz délutánt kívánok. Mindjárt jön majd Kiskata is a legfrissebb horoszkópokkal, előtte viszont rávetjük magunkat a mai kódjátékra. A nyerőszám pedig így szerdán a 8-as, ha valahol megtalálható a telefonszámodban, akkor ne habozz, küldd el minél hamarabb a kódjáték szót. SMS telefon Viber 0620 316 3000. Ide várom.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ezeket nem tudjuk szavakba önteni. Nagyon jó.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: FM Asztrológia.
1: Geszti Péterrel pörgetjük a munkaidőnket, most pedig Kiskatával, aki már a stúdióban. Szia!
2: Szia, Roli! A kos nincsen ma túl jó formában, még az is lehet, hogy egészségügyi gondjai adódnak, ami miatt szakember segítségét kell kérnie. Ha így van, ne halogassa az orvost. Semmi nem lehet fontosabb az egészségnél. A bika gőzerővel dolgozik, és minden feladatot könnyedén teljesít. Ha egyszer beindul, olyan, mint az úthenger, semmi nem állhatja útját. Az ikrek olyas valaki szemében nőhet nagyot, akiről nem is gondolta, hogy figyel önre. Adja továbbra is önmagát, és bízzon a megérzéseiben. A rák mai napjában a szerelem, a szeretet dominálhat. Ha még nincs párkapcsolata, ma megismerkedhet valakivel, aki igen kedves lesz a szívének. Hamar összemelegedhetnek. Az oroszlán azt tervezi, hogy rövid üzleti útra megy, bár az a gyanúja, hogy telefonon ugyanúgy el tudná intézni a dolgot, de mégis vágyik arra, hogy egy kicsit kiruccanjon. A szűz ne változtassa meg szinte percenként a döntését, így nem veszik komolyan, és az őrületbe kergeti az embereket, és azt se hagyja, hogy befolyásolják. A mérleg általában pontosan tisztában van azzal, hogy mik a jó tulajdonságai, mik az erősségei és mekkora a teherbírása. De most, mintha egy kicsit átesett volna a ló túloldalára, és úgy érzi, mindenkinél jobb egy hajszányival. Picit legyen szerényebb, főleg ha csapatban dolgozik. A Skorpiót ma egy felelőtlen munkatárs bosszanthatja fel. Nem szereti, hogyha mások nem törődömsége miatt önnek kell takarítania. Álljon hát a sarkára és beszéljen az illetővel. A nyilas új, szokatlan feladatokat kaphat. Talán elsőre megijed a kihívástól, de ne aggódjon, boldogulni fog vele. Inkább örüljön neki, hogy nem a szokásos mókuskereket kell pörgetnie. A bak ne akarjon senkit irányítani. Még a gyerekeknek is megvan a maguk elképzelése. Hagyja, hadd érvényesítsék azt a mai napon. Hibákat ön is ejt, nem is keveset, de a hibáinkból tudunk tanulni. A vízöntő szerelmi életem a újra virágzásnak indul, és sokkal intenzívebb, mint eddig. Üzleti ügyekben azonban maradjon realista, ne hagyja magát kockázatos dolgokra rábeszélni. A halak munkahelyén visszaáll a megszokott rend, és újra jó tempóban tud dolgozni. Nagy haszonra tehet szert, ha gyorsan reagál egy váratlanul kínálkozó lehetőségre.
1: Köszönjük szépen, Kata, várunk majd a programajánlókkal vissza. Dua Lipával pörgetjük a délutánunkat.
0: Sunshine FM Asztrológia.

0: Gyulával, az a Nekkel pörgetjük a munkaidőnket így szerdán és a Sunshine FM-en. Hello mindenkinek, 16 óra mindjárt így friss útinfokkal készülök perceken belül. Előtte viszont adós vagyok a kódjátékunk lezárásával. A 8-as volt a mai nyerő kód, és akkor azt mondja, hogy nézzük is a nyertesünket. Aki nem más, mint Ákos, gratulálunk, az Ossis Burger Sunshine menüje ma a tiéd. Jó étvágyat majd a finom menühöz, holnap is játszunk 3 és 4 óra között. Valamint nagyon fontos, hogy este Norvinál egy dalkérésért cserébe lehet nyerni dönertálat, valamint ott is pörög majd a Sunshine 25-ös játékunk is. Szücsi is jön mindjárt a legfrissebbekkel. Szia, mire számíthatunk majd?
1: Szia, Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat! Júliusban több alkalommal is a rendszerfejlesztést végez az Erste Bank. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket!
0: Köszönjük szépen, akkor várunk mindjárt, az óránkat pedig Gáspár Lacival zárjuk, aki a következő percekben egy nagy klasszikusát hozza nekünk itt a szerda délutánunkban. Jó munkát, jó utat kívánok!

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstógarden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
2: Hét 5-ként a 06-20-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődíjunk egyikét is. Téd lehet a Gáltravel utazási iroda jóvoltában. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház Farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Az átutalás és az online fizetés is akadozhat az Erszténél. Elkezdődött a villamospálya felújítás újabb üteme. 10-ből 8 USB töltő megbukott a fogyasztóvédelmi vizsgálatokon. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Júliusban több alkalommal is a rendszerfejlesztést végez az Erste Bank, ezért egyes digitális szolgáltatásai átmenetileg nem lesznek elérhetőek. Július 9-én este 10 órától másnap hajnali 3 óráig, valamint július 24-én este 10 órától július 25-én délelőtt 10 óráig szünetelnek többek között a Georgia alkalmazás és a webes felület, az átutalások indítása, valamint a Telebank és a vállalati Netbank szolgáltatások is. A hosszabb július végi leállás idején internetes bankkártyás vásárlásra sem lesz lehetőség. Az Erste most azt kéri az ügyfeleitől, hogy a fontos pénzügyi műveleteket időben intézzék el. Elkezdődött a villamospálya felújítás harmadik üteme. Július 8-a és 12-e között a Kossuth téren folytatódnak a munkák, a Péterfia utcában pedig sincserét végeznek. Emiatt az egyes villamos teljes vonalán villamospótló autóbuszok közlekednek. A kettes villamos továbbra is a Kálvin tér és a Doberdó utca között jár. A DKV most arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a megváltozott menetrendről, és az átszálláskor minden járművön érvényesítsék jegyüket. A Debrecenben gyártott BMW iX3 lett a márka legnépszerűbb tisztán elektromos modellje Magyarországon az idei első fél évben. A BMW Group csaknem 3900 új autót értékesített hazánkban, ami közel 19%-os növekedés egy év alatt. Az iX3-ból 239 darab talált gazdára, míg az X3 és az iX3 modellpárosból összesen 709-et adtak el. A vállalat ezzel továbbra is őrzi vezető pozícióját a prémium autópiacon, és az év második felében új modellekkel is bővíti kínálatát. Elkezdődött a Debreceni Egyetem általános orvostudományi karának Sánta Kálmán tudományos tábora. A kéthetes programban idén rekordszámú 37 végzős középiskolás vesz részt, köztük Nyíregyházáról is érkeztek diákok. A fiatalok laboratóriumi kutatásokba kapcsolódhatnak be, megismerhetik az orvosbiológiai kutatások világát, munkát, és saját tudományos munkát is végezhetnek tutorok segítségével. A program végén eredményeiket előadásokon mutatják majd be, a részvételért pedig 15 intézményi többletpontot kapnak majd a felsőoktatási felvételin. Új közösségi sporttal bővül a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogramja, a Böszörményi úti kampuszon átadott padelpályákra építve a Deac ősszel padelpiknik napot szervez, ahol bárki megismerkedhet a könnyen elsajátítható játékkal. A szervezők egy barátságos padel bajnokság elindítását is tervezik. A dolgozói mozgásprogramban egyébként már mintegy 1700 egyetemi munkatárs vesz részt, akik sportolással gyűjtenek pontokat szervezeti egységükben. A padelpályák már most is használhatók a Böszörményi úti kampuszon. Az ellenőrzött USB töltők mintegy 80%-a megbukott a fogyasztóvédelmi vizsgálaton. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság 92 különböző terméket tesztelt, amelyek közül 74 nem felelt meg a biztonsági előírásoknak. A leggyakoribb hibák áramütés veszélyt jelenthetnek a nem megfelelő szigetelés vagy kialakítás miatt. A hatóság azt tanácsolja, hogy a vásárlók megbízható kereskedőtől szerezzék be a töltőket, kerüljék a gyanúsan olcsó termékeket, és túlmelegedés esetén azonnal hagyják abba azok használatát.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Holnap Debrecen környékén gyakran megnövekszik a felhőzet, és több alkalommal is előfordulhat zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél élénk, időnként erős lehet. A délutáni hőmérséklet 25 fok körül alakul majd.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, szia! Debrecen város belterületén nagy a délutáni forgalom. Ma egy picikét a záporok, zivatarok megzavarták a strandolókat, de tudjuk, hogy ez nagyon nem riasztott el senki sem. A Nagyerdő rengeteg a parkoló gépjármű, a Nagyerdei körúton is, és azt lehet mondani, hogy a Nagyerdő teljes területén minden egyes parkolási lehetőséget igénybe vettek ma is. Viszont nagyon sokan a tömegközlekedési járműveket vették, így például autóbuszokat, de legtöbben a villamost. Az 1-es és a 2-es villamos vonalán nyilván

0: főútvonal le van terhelve. A legnagyobb leterheltséget ma is a 4-es számú főútvonal mutatta, több helyen úgy Debrecenváros, illetve Nyíregyháza belterületén is, de a két városközpont között és nagy a forgalom lakotterten kívül több helyen a sebesség korlátozásra hívjuk fel a közlekedők figyelmét. Úgy Bocskai kert és Újfehértó belterületén, valamint Császárszállás külterületén is több helyen két irányból sebességkorlátozás van érvényben, és az előzés is tiltva van. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes útat, a viszonthallásra, szervusz!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Kezi csókolom, hello mindenkinek, így múlt már 4 perccel, Szücsinek pedig köszönjük szépen a friss infókat. Pörög tovább a Sunshine délután, Nyíregyházán nemrég a Kert utcán látták a rendőröket, Debrecenben pedig a Szoboszlói úton. Vigyázz magadra, kezdünk elsőként a Szigalával, már is pörög a Riptide.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Hypaton és Norma Jim Martin párossal. Ez volt az Oda My Head a Sunshine FM-en. További klassz délutánt mindenkinek, mindjárt majd útinfókat is hozok előtte, viszont valaki már a vonalban várakozik. Szia, Sunshine FM!
1: Szia, Roli! Egyre többször tapasztalom Nyíregyházán és Debrecenben is, hogy a rolleresek megállás és körültekintés nélkül hajtanak át a zebrán, vagy hirtelen fordulnak ki az utcákból. Velem is történt most egy ilyen eset Nyíregyházán, ezért szeretném üzenni elsősorban a rolleres gyerekek szüleinek, hogy érdemes lenne megtanítani nekik az alapvető közlekedési szabályokat. Ez ugyanis rendkívül balesetveszélyes, és könnyen komoly baj lehet belőle.
0: Egyetértek, teljes mértékben osztom a véleményed. Nagyon szépen köszönöm, hogy csörögtél, és hogy felhívtad erre a figyelmet. Rihanna Diamonds itt a szerdai délutánokban.

0: Stáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Balázs Weiberét, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházan a Kútai úton mértek. Érdemes arra is megfontoltsággal közlekedni. Debrecenben pedig korábban a Faragtár utcán várták a szabálytalankodókat a Lidl magasságában. Ha egyéb infót van, akkor várom a továbbiakban is 0620-316-3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Ez a Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. Izgalmakban nem volt hiány a világbajnokság nyolcaddöntőiben, meglepő eredmények is születtek, és a java még hátra van. Csütörtökön kezdődnek a negyeddöntők. A 95-szörös magyar válogatott Juhász Rolanddal értékeltük az utóbbi 8 mérkőzést, és a következő 4 meccs esélyeit latolgattuk.
2: A VB összességében szerintem elég érezhető, annak elég az elején volt egy-két gyengébb meccs, de ott a kisebb csapatoknak a szimpátiája az elvitte a show részét. Most már ugye kezd élesedni, aminek örülök, hogy a Norvégiát pont az egy meglepetés csapatnak vártam, hogy ők ilyen jól szerepelnek, és annak is örülök, hogy a nagy sztárok rendben jól teljesítenek. Gondolok itt, hogy sokszor beszélünk arról, hogy nem mindig úgy jön ki a lépés nagyobb neveknek egy ilyen világeseményen, de most azért látható, hogy csak a gólövőstára nézünk, hogy milyen játékosok alkotják az élmezőnyt. Szóval azt gondolom, hogy mind hangulatában szerintem, mind mérkőzések kapcsán elégedettek lehetünk, de persze azért még az igazán nagy dolog szerintem most jönnek.
1: Lesz meglepetés szerinted a folytatásban a negyed döntőkben? Ugye vannak olyan csapatok, akiket nem föltét nem vártunk oda, vannak olyan csapatok, akiket viszont egyértelműen oda vártunk, és továbbra is esélyesként kell őket kezelni.
2: Én azt gondolom, nagyjából az a mezőny rajzolódott ki, itt vártunk, vagy vártak az emberek. Ha most azt gondolom, hogy 10 embert megkérdeznénk, akkor biztos, hogy Spanyolországot, Franciaországot, Angliát ide sorolták volna. Ja, a Belgiumnak az arany generáció most kezd lecserélődni, ők nehezen indultak be, de talán ebből a szempontból neki szerencsésebb, egy kicsapatok szerencsésebb ez az új több csapatos rendszer, hogy volt egy kis időben melegedni, akár hogyha a legjobb, hogy a harmadikén megy tovább, a 8-an mehetek tovább, akkor sincs nagy baj. Nyilván az ellenfelek kapcsán esetleg nehezebb ellenfele játszottak, de alapvetően Marokkó szerintem már több ízben bizonyította, hogy őket nem lehet félvára venni, szerintem ők úgy is kezdték, akár már a brazilok ellen a meccset. Szóval azt mondom, hogy Svájc talán, akit egy picit meglepetésként inkább Kolumbiára szavaztam volna, de alapvetően tényleg olyan csapatok alkotják itt a nyolcost, amiből mondjuk én a nagy részt ide is vártam.
1: A mai szünnap után a negyed döntőkkel folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Csütörtökön 22 órától Franciaország, Marokkó, pénteken 21 órától Spanyolország, Belgium, szombaton 23 órától Norvégia, Anglia, vasárnap hajnali 3 órától pedig Argentina-Svájc mérkőzést rendeznek.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
3: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.
0: A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready on, here I come, where you at, the night is young. Változatos kedvencek.
3: És igazi újdonságok. Egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Most még jobban megéri a Pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika. A gondoskodó választás.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van, a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hét ötödikként a 06-20-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődénk egyikét is. Téd lehet a Galtravel utazás iroda jóvoltában. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Automatikusan érkezik a 100 000 forint, de van, akinek külön kell majd igényelni a jogosultságot. Késsel fenyegetőzve szerzett pénzt áldozataitól egy 10 éves. Csütörtökig még módosítható a felvételi sorrend. Jönnek a Sunshine FM hírei Szőcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Automatikusan megkapja a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást minden olyan család, amely már szerepel a jogosultak nyilvántartásában. A támogatás többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek, a tartósan beteg vagy sajátos nevelésű igényű gyermekeknek, valamint az árva ellátásra jogosultaknak jár. A pénzügyminisztérium ugyanakkor felhívja a figyelmet, aki jogosult lehet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, de még nem igényelte, annak ezt mielőbb meg kell tennie a lakóhelye szerinti önkormányzatnak. Az intézkedés mintegy 400 gyermeket érinthet. Két kiskorút is kirabolt egyetlen este alatt egy 15 éves fiú a Pocsolyesztár vasútállomás közelében. A vád szerint először egy 13 éves ismerősét fenyegette meg azzal, hogy leszúrja, ha nem ad pénzt. A fiú félelmében 5000 forintot adott át. Másfél órával később egy 14 éves fiútól szerzett 2500 forintot azzal, hogy megveréssel fenyegette és megragadta a karját. A fiatal korú a nyomozás során beismerte a bűncselekményt, jelenleg is letartóztatásban van. Az ügyészség két rendbeli rablás miatt emelt vádat és javítóintézeti nevelés elrendelését indítványozta. Folytatódik a 33-as főút debreceni szakaszának felújítása. A következő ütemben a Füredi út 76-os és 94-es szám közötti mintegy 250 méteres szakasz kap teljes szélességében új aszfaltburkolatot. A munkálatok szerdán a forgalomterelés kiépítésével kezdődtek, csütörtökön pedig a szegélyek bontása és átépítése telepítése következik majd. Július végén aszfaltoznak, a befejező munkák során pedig új burkolati jeleket is felfestenek. A felújítás várhatóan augusztus közepére készül el, az autósokat pedig fokozott figyelemre kérik az érintett útszakaszon. Debrecen továbbra is a legaktívabb vidéki város az új építésű lakások piacán. Az Otthon Centrum felmérése szerint jelenleg 57 lakóingatlan fejlesztés zajlik a városban, amelyekben több mint 1500 új lakás épül majd. Ezzel Debrecen megelőzi Szegedet és Nyíregyházát is. Országosan ugyan enyhén csökkent a fejlesztések száma, az árak azonban tovább emelkednek. Fokozott ellenőrzésekre figyelmeztetnek a lomtalanítások idején. A szabálytalan lomizás és a közterületen hagyott rendetlenség miatt több helyen bírságot szabhatnak ki a hatóságok. Debrecenben az ingyenes lomtalanítás továbbra is előzetes regisztrációhoz kötött, és csak meghatározott típusú háztartási hulladék helyezhető.

0: várhatóan július 23-án este teszik közzé, a hivatalos besorolási döntések pedig július végéig érkeznek meg.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Holnap Debrecen környékén gyakran megnövekszik a felhőzet, és több alkalommal is előfordulhat zápor vagy zivatar. Az északnyugati szél élénk, időnként erős lehet. A délutáni hőmérséklet 25 fok körül alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Szucsinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 5 óra után járunk 4 perccel, további klassz délutánt mindenkinek, az Ellákat pedig istenéltessem, a ők ünnepelnek. Mindjárt jönnek a pénzügyi percek, a programajánlók, így érdemes ma is velem rádiózni. Kezdünk elsőként egy Sirennál.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Hogyan válasszunk megfelelő bankszámlacsomagot? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Számtalan akciós bankszámla ajánlattal találjuk szembe magunkat szinte nap mint nap. Jogosan merül fel a kérdés, hogy mi alapján érdemes dönteni. A saját bankolási szokásainkat érdemes elgondolni, például használunk-e bankkártyát, azt online vagy inkább fizikai vásárlásokra, milyen gyakran utalunk a bankszámlánkról, szeretnénk-e mobil alkalmazást vagy internetbankot használni, milyen rendszerességgel és összegben veszünk fel mondjuk ATM-ből készpénzt. Eltérő számlacsomagokat kínálnak a bankok, és az egyes fizetési tranzakciók után eltérőek a díjak is. Érdemes arra figyelni, hogy a nagyon kedvezményes, kvázi ingyenes számlacsomagok jellemzően azt jelentik, hogy nem kerül felszámolásra havi számlavezetési díj, de az ügyfélnek azért bizonyos feltételeket teljesíteni kell. Például a munkabérét a bankszámlára kell utalni, és havonta minimum meghatározott darabszámban kell végrehajtani tranzakciót.
2: Szabó Katalinnak köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Mi is jártunk így, egy vonattal akartunk hazajönni Budapestről, és hát a cimborám, nagy nehezen elértük éppen a vasútállomáson a vonatot, futásba felültünk a vonatra, és mondtam neki, megveregettem a vállát, nagyon jó, hogy ide értünk, egyébként még taxit is kellett est közepén hívnunk, hogy kiérjünk, az utolsó vonatot elcsípjük, ami Budapestről indul, és ott ültünk, és már az gyanús volt, hogy nincs a vonaton rajtunk kívül senki. Aztán amikor jött a vasutas, tudod, és így nézegeti, meg takarít, meg sepreget, meg ütöget, és a kerekeket, meg hallgatja, hogy
5: a szívhangot,
4: meg ilyesmi. Nem, mert tudod, régen nézegették ilyen kopogtatása, hogy nincsen megrepedve a hát, vasúti kerék, vagy valami.
5: Mint a díny. Ezekben lesz a jó dinnyárus.
4: Igen, és akkor ültünk mi meg, és akkor egyszer így eszembe jutott, hogy csak meg kéne kérdezni tőlük, hogy mikor indul már ez a vonat, ennek már 20 perce mennie kellene, és mondtuk, hogy elnézést, ez mikor indul ez a vonat? Ez most jött. És akkor így mondtam, hogy te nagyon hülye, te az érkezését nézted, nem az indulási oldalt. Hát az indulási oldal az egy pár vágánnyal arrébb volt, és egyébként
5: és
4: már el is ment régen, úgyhogy maradt a posta vonat hajnal egyik, de hogy...
5: Nem lehet azt mondani ilyenkor a vasutásnak, hogy mint a filmekben a taxisnak, azt kövesse.
4: De igen, oda mész, pisztolyt tartasz a mozdony vezető fejéhez,
5: fordítsa meg azonnal.
4: Kőbánya Kispestnél azonnal menjen balra.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Calvin Harris és Regan Bowman párosan, ez volt a Lovers in the Past Life, és jönnek már is a programajánlók egyenesen Kiskatától. Szia!
3: Szia, Roli! Egy laza nyáresti akusztikus koncertre vágysz, július 9-én 18 órától Debrecenben, a Nagyerdei Víztoronykertben zenél nekünk. A Nagy Bettina Anna és Kaili László duó. Különleges átdolgozásokkal érkeznek a Kispáltól Janis Joplinig, ráadásul a belépés ingyenes, és még hűsítő italakciókkal is várnak. Készen állsz arra, hogy lehújjon a lepel, és minden más is. Július 15-én szerdán este 8:30-tól Nyíregyházán a Rózsakerti Szabadtéri Színpadon érkezik a Mesztelen Igazság című zenés vígjáték. 6 bátor nő úgy dönt, hogy egy jó ügy érdekében levetkőzi gátlásait, no meg a ruháit, miközben nemzetközi slágerek és ruttáncos jelenetek fűszerezik a poénokat. Zseniális, felszabadító, csajos este vár ránk az önelfogadásról, ahol a színésznők szó szerint és lelkileg is megmutatják a mesztelen igazságot. Jó szórakozást a programokhoz!
2: Nagyon köszi, várunk majd vissza, 6 óra után kívánság műsor is jön, most pedig megyünk tovább Miley Cyrus-szal, pörög az End of the World.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.

0: A hörcükbeli feldolgozása Purple Disco Machine köntösben, ez volt a Wonderful Life. Nagyon kellemes délutánt mindenkinek, és Norbi nyújtózott egyet, ivott egy finom kávét, és indul mindjárt a két órás élő esti kívánság műsor. Hello!
1: Yes!
0: Yes! Hello! Figyelj, annyi játék van a következő két órában nálad, hogy szinte számolni nem tudjuk. Igen. Miket lehet nyerni, akkor
1: hát
0: kezdjük ezzel.
1: Van a bumos játék, ami még ugye a holnapi nap folyamán még zajlik. Tehát holnap este.
0: A vége. Azt a mindenit.
1: Pénteken reggel sorsolás van, úgyhogy nagyon kemény, mert valaki elviszi tőlünk, ugye a Gátravel utazási iroda jóvoltából, az Aqua World Resort elnöki lakosztályába szóló 3-2 éjszakát, vagy az Újház Farmcare jóvoltából pedig a hűtő-fűtő klímát beszereléssel.
0: Azt a mindenit.
1: Nem csak úgy odaadjuk, hogy ne használd,
0: ne, csinálj, hanem...
1: be is lesz szerelve.
0: Októberben.
1: Igen, a holt időszakban természetesen. Igen. De hát fűt is, úgyhogy nincs baj. Igen, és hát ugye lehet tőlem nyerni egy kilós dönertálat a mai este folyamán, és ugye nem kell semmi más tenni, mint vagy kérni egy dalt, vagy inkább üzenni, de hát ahogy már az elmúlt két évben mindenki üzen, úgyhogy továbbra is ezt ajánlom.
0: Csak amiatt, mert nem veszed fel a telefont.
1: De milyen vagy amúgy?
0: Miért írnak?
1: Igen, na, de úgyhogy, hát mivel ugye nálunk vannak hírek, ezért ez 6 óra után lesz.
0: Jó. Az óránkat pedig BSV-vel zárjuk, jön a Nagy Bogival közös Always Be Mine. Norbi, neked jó munkát kívánok.
1: Köszönöm szépen.
0: Megszücsünek is a hírekhez.
1: Ez így van.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök. Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hét 5-ként a 0620-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődíjunk egyikét is. Téd lehet a Galtravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az AquaWorld Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő-klíma az új ház farmkertől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
3: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Automatikusan érkezik a 100 000 forint, de van, akinek külön kell majd igényelni a jogosultságot. Októberben megszűnik a TEK és az országgyűlési őrség. Csütörtökig még módosítható a felvételi sorrend. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Automatikusan megkapja a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást minden olyan család, amely már szerepel a jogosultak nyilvántartásában. A támogatás többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülőknek, a tartósan beteg vagy sajátos nevelésű igényű gyermekeknek, valamint az árva ellátásra jogosultaknak jár. A pénzügyminisztérium ugyanakkor felhívja a figyelmet, aki jogosult lehet a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, de még nem igényelte, annak ezt mielőbb meg kell tennie a lakóhelye szerinti önkormányzatnál. Az intézkedés mintegy 400 gyermeket érinthet. Sikeresen bocsátott ki új eurókötvényeket a magyar állam. Az államadósság kezelő központ összesen 3 milliárd euró értékben értékesített 2 kötvénysorozatot, amelyeket csaknem 3-szoros túljegyzés mellett vásároltak meg a befektetők. Az év elejé kibocsátáshoz képest kedvezőbb kamat és hozamfeltételekkel sikerült forráshoz jutni, miközben a magyar kötvények a régiós összehasonlításban is versenyképesnek bizonyultak. Az AKK szerint a tranzakció azt mutatja, mutatja, hogy tovább erősödött a nemzeti befektetők bizalma az állampapírok iránt. Jelentős átalakítás előtt állhat a magyar rendvédelem. A benyújtott törvényjavaslat szerint október 1-jével önálló szervezetként megszűnik a terror elhárítási központ és az országgyűlési őrség is. A tervek alapján a TEKKA rendőrség szervezetén belül folytatja munkáját, miközben speciális képességeit és feladatait megtartja. Az országgyűlési őrség feladatait szintén a rendőrség veszi át. Júliusban több alkalommal is a rendszerfejlesztést végez az Erste Bank, ezért egyes digitális szolgáltatásai átmenetileg nem lesznek elérhetőek. Július 9-én este 10 órától másnap hajnali 3 óráig, valamint július 24-én este 10 órától július 25-én délelőtt 10 óráig szünetelnek többek között a Georgia alkalmazás és a webes felület, az átutalások indítása, valamint a Telebank és a vállalati Netbank szolgáltatások is. A hosszabb július végi reállás idején internetes bankkártyás a vásárlásra sem lesz lehetőség. Az Erste most azt kéri az ügyfeleitől, hogy a fontos pénzügyi műveleteket időben intézzék el. Mostantól részletesebb formában teszi közzé havi késési statisztikáit a MÁV. Vitézi Dávid közölte, ismét elérhetőek azok az adatok, amelyek pontosabb képet adnak a vonatok késéseiről. A miniszter szerint a cél az átláthatóság növelése és az, hogy a problémákat ne elrejtsék, hanem megoldják. Hozzátette, a részletesebb statisztikáktól ugyan nem lesznek pontosabbak a vonatok, de az utasok hitelesebb képet kaphatnak a vasúti közlekedés helyzetéről. Csütörtökig módosíthatják a felsőoktatási felvételizők a megjelölt szakok sorrendjét az e-felvételi rendszerben, ugyancsak július 9-ig pótolhatók a hiányzó dokumentumok is. Az oktatási hivatal felhívja a figyelmet arra, hogy új képzés felvételére már nincs lehetőség, a korábban megjelölt szakok sorrendje azonban egyszer még átrendezhető, illetve a nem kívánt jelentkezési helyek visszavonhatóak. A felvételi ponthatárokat várhatóan július 23-án este teszik közzé, a hivatalos besorolási döntések pedig július végéig érkeznek meg.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók.

0: Önök a Dankó Lászlót hallják. A Deac szurkolók január 17-én nem örülhettek győzelemnek a Dnesokban, ugyanis a női futszál csapat az Eger elleni NB1-es bajnok ilyen 2-2-es döntetlent játszott. Az összecsapás egyik főszereplője az a Pintér Petra volt, aki kétszer is bevette a debreceni kaput. A következő szezonban a drukkerek már jobban örülhetnek Pintér villanásainak, hiszen a 23 éves játékos a Deacban folytatja karrierjét. Az új futszálos az előző két idényben gólkirálynő lett az NB1-ben. Tavaly az alapszakaszban 21, míg a rájátszásban 4 gólt lőtt az Eger színeiben, idén 30 alkalommal talált be. Több rangos sportesemény házigazdája 2026-ban is Nyíregyháza. Itt rendezték a fedett pályás atlétikai magyar bajnokságot, lesz kerékpáros világkupa verseny és futófesztivál is a következő hetekben. 2026-ban az ökölvívó magyar bajnokságnak is a Szabolcsi megyeszékhely lesz a házigazdája. Ráadásul két jubileum is kapcsolódik az eseményhez. 100 éve született Papp László, Nyíregyházán pedig tavasszal zajlott a Bütyök 100 rendezvény, hiszen Kovács Bütyök József is éppen 100 éve született. Ráadásul mindketten ott voltak Melbourneben az olimpián, ahol érmet szereztek. Nyíregyházán minden feltétel biztosított ahhoz, hogy házigazdája legyen a bajnokságnak, ráadásul a városban komoly múltja van a sportágnak. Petrimán Milán, a Nyíregyházi Sportcentrum ökölvívója szeretne jól szerepelni a bajnokságon, címvédőként áll rajthoz, és szeretne most is bajnok lenni. Testvére Petrimán Patricia még nem indulhat a felnőttek között, ő egy nemzetközi tornán vesz részt Németországban. A Papp László elit ökölvívó magyar bajnokságot július 15-e és 18-a között rendezik a Continental Arénában. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: Holnap térségünkben változékony időre készülhetünk. A napsütés mellett többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szél többfelé élénk helyenként erős lesz. Délután 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszi Szücsi a legfrissebbeket, 7 perccel járunk már este 6 óra után. Hello mindenkinek! A bevásárlásból hazafelé, a fagyisnál sorban állva, vagy csak a konyhában ténykedve? Gyere, írd nekem egy üzenetet, startol a 2 órás élőesti kívánság műsor. Indulunk Gordóval!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: most eljött a te pillanatod.
1: Hívd a 0620-316-3000-et, legyél az ötödik betelefonáló. Mondd a Sunshine FM szlogenjét,

0: elején hallottuk ezt a jó kis felvételt, tehát volt Zed és Grey párosa, méghozzá The Middle című felvételükkel. És hát az előző percekben elhangzott a felhívó spot, az ötödik telefonáló pedig hát itt volt velem a vonalban, viszont eltűnt. Úgyhogy a játék folytatódik, csak direkt nem raktam be még egyszer a felhívó spotot, úgyhogy ha valaki szeretne velem játszani a mai este folyamán, akkor most még megteheti, vagy az előző telefonálót megkérném, hogy csörögjön vissza. Jó, 0620 316 3000, viszont a másik játékunk is ebben a pillanatban elindul, úgyhogy ha valaki még érez magában annyit, hogy hát nem is az ötödik, de mondjuk a hatodik telefonáló tud lenni a mai napon, akkor ővele nagyon-nagyon szívesen lejátszom a bumbos játékunkat, hiszen van rengeteg nyereményünk még, és ott van a fődíj sorsolásunk is, ugyanis a Gál Travel jó voltából, és valaki már csörög is, Sunshine FM.
1: Halló!
0: Halló! Én a Norbi vagyok, te pedig a...
1: Ötödik.
0: Az ötödik?
1: Nem tudom.
0: Hát, a hatodik valójában, mert az ötödik telefonálót elveszítettem. Úgyhogy
1: tudom.
0: Úgyhogy akkor most veled fogok játszani, jó? Nevedet elárulod nekem.
1: Én hangosítalak.
0: Ajaj. Most ki leszek hangosítva?
1: Hát férjem ül itt mellettem.
0: Jó, nevedet elárulod nekem.
1: Ildikó.
0: Te vagy az ötödik szerencsés telefonáló, illetve hát valójában a hatodik, de gratulálok. Jó, úgyhogy akkor most veled fogok akkor játszani, jó? Mi újság egyébként, hogy telik a mai napod?
1: Hát a nyugdíjasoknak szuperül.
0: Ó, hát kérem szépen, akkor ebben a jó időben, vagy hát viszonylag jó idő egyébként, mert azért én például reggel mellénybe jöttem el otthonról, ez a 20 fok egy picit megviselt, titeket mennyire visel meg egyébként?
1: Egyébként semmire, légkondi van bent, ilyenkor
0: hát, akkor az úgy hibátlan, a légkondival nagyon jól ki lehet bírni. Ildikóm, egyetlen egy dolgunk van még, hogy mondd el nekem, légy szíves, a Sunshine nevem szlogenjét, mert hogy akkor tudunk majd elkezdeni a játékba belecsatlakozni.
1: Sunshine FM a legjobb zene.
0: Á, majdnem, csak jó zene, de én ezt elfogadom. A zene benne volt, jó. Jó, én ezt így akkor most elfogadom, Ildikóm. Na, innentől kezdve akkor benne vagyunk a játékban, megvan az esélyed a fődíjra is, ugye, ami majd pénteken reggel fog kisorsolásra kerülni. A Gál Travel utazási iroda jóvoltából egy 3 nap 2 éjszaka 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában. Jó hangzik.
1: Szuper,
0: vagy van az Újház Farmkern felajánlásából egy hűtő, klíma, ez pedig felszereléssel együtt. Hűtő, klíma, bocsánat, nem jól mondtam. Erre is megvan. Erre is megvan a lehetőséged. Jó, szólj egyébként, hogyha készen állsz, mert akkor abban a pillanatban ismered a játékot, ugye?
1: Ismerem.
0: Jó.
1: Minden nap hallgatjuk.
0: Ó, hát akkor egy igazi törzs hallgatóval van dolgom.
1: Az biztos.
0: Ildikó, indítom, jó?
1: Rendben.
0: Elindítottam, visszaszámolok és szólok, hogy mikortól kell számolni, jó? 3, 2, 1, te vagy.
1: Boom!
0: Hát azért az ott volt. Az igencsak ott volt. Én ezt megadom. Én mindig azt mondják, hogy én vagyok a túl jó arc, de én ezt megadom.
1: Ne. Ugye, a férjemmel egyszerre mondtuk, így bólintottunk, hogy bum, bum.
0: Na, hát akkor kérem szépen, akkor most már csak egyetlen egy dolgom van, hogy húzok neked a borítékból egyetlen egy valamit, jó? És
1: rendben.
0: Akkor kiderül, hogy mit nyersz tőlem. Ildikó, a nyereményed pedig nem más, mint a Natur Cleaning 25.000 forint értékű vásárlási utalványa.
1: Köszönjük, szuper!
0: Jó? No, kérem szépen, sokszor próbálkoztatok már egyébként, vagy így, hogy hallottad, hogy nincs meg az ötödik telefonáló, így hát én most mindent megpróbálok.
1: Ez volt. Az elején vagy 10-szer, de aztán feladtam.
0: Á, de sose szabad feladni, látod? Hát itt
1: de,
0: még az,
1: nem adtam.
0: Még itt az utolsó napokban be lehet hozzám kerülni, mert hogy hát valójában ugye a holnapi este folyamán nálam a játék le is fog majd zárulni, úgyhogy, ja, igen, tehát hogy már ja. Nem sok lehetőség van, még holnap 4-szer lehet próbálkozni, utána pedig pénteken már itt van a fődíj.
1: Én hagyom a többieknek az esélyt, nem próbálkozok.
0: Jó, próbálkozni már nem is fogsz tudni egyébként, tehát az most ezzel a mostani játékoddal, mert ez most ki is úszott, viszont maradj még egy picit majd vonalban, mert hogy felveszem az adataidat, jó?
1: Rendben,
0: jó, maradó. Nagyon köszönöm szépen, hogy játszottál velem.
1: Jó estét neked!
0: Viszont, szia!
1: Jó munkát!
0: Kitartást mindenkinek, így a nyugdíjasoknak meg jó pihenést!
1: Hát, megvan!
0: Jó, maradj még vonalban!
1: Maradok!
0: No, kérem szépen, hölgyek, urak, hát így lehet bekerülni egyébként akár hatodiknak is a játékba. Viszont, ugye indul a másik játékunk is, úgyhogy én most ezennel, hát elindítom azt is, jó? Úgyhogy érdemes a mai este folyamán is üzenetet küldeni nekünk, az pedig másodperceken belül kiderül, hogy miért.
2: Reklámjátékunk következik.
0: No kérem szépen, ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor a mai este folyamán is egy darab dalkéréssel, vagy egy darab üzenettel lehet tőlem nyerni, méghozzá az Andrew Döner jóvoltából egy 1 kilós dönertállat. Amit egyébként majd be tudtok váltani, méghozzá Nyíregyházán a Korányi Frigyes utca 16/A szám alatt. Úgyhogy érdemes a mai napon is nekem írni, üzenni, vagy dalt kérni. Tehát egy 1 kilós dönertállatét játékra fel.
2: Reklámjátékunk után már is folytatjuk. A műsorszám termék

0: akit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Spray. És ez volt a Where is my husband, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-on sok egészen este 8 óraig, javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620-316-3000.
0: Andrea üzenetével nyitom a mai esténket, aki Zolinak üzeni, hogy nagyobb boldog születésnapot kívánok, legyen csodálatos estéd, szeretlek. Aztán Peti Évinek üzeni, hogy sajnálom a tegnapi vitát, remélem hamar kibékülünk. Niki pedig az anyukájának, méghozzá Marikának szeretne rajtam keresztül nagyon sok boldog születésnapot kívánni, és üzeni neki, hogy te vagy a világ legjobb anyukája. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Luis Capaldi, ez pedig a Somebody You Loved, a 2 órás élő esti kívánság műsorba.

0: Ez a Gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. Izgalmakban nem volt hiány a világbajnokság 8-döntőiben, meglepő eredmények is születtek, és a java még hátra van. Csütörtökön kezdődnek a negyeddöntők. A 95-szörös magyar válogatott Juhász Rolanddal értékeltük az utóbbi 8 mérkőzést, és a következő 4 meccs esélyeit latolgattuk.
2: A VB összességében szerintem elég érezhető. Annak elég az elején volt egy-két gyengébb meccs, de ott a kisebb csapatoknak a szimpátiája az elvitte a sorrészét. Most már ugye kezd élesedni. Aminek örülök, hogy a Norvégiát pont az egy meglepetés csapatnak vártam, hogy ők ilyen jól szerepelnek. És annak is örülök, hogy a nagy sztárok rendben jól teljesítenek. Gondolok itt, hogy sokszor beszélünk arról, hogy nem mindig úgy jön ki a lépés nagyobb neveknek egy ilyen világeseményen, de most azért látható, hogy csak a góllövőstára nézzünk, hogy milyen játékosok alkotják az élmezőnyt. Szóval azt gondolom, hogy mind hangulatában szerintem, mind mérkőzések kapcsán elégedettek lehetünk, de persze azért még az igazán nagy dolgok szerintem most jönnek.
1: Lesz meglepetés szerinted a folytatásban a negyed döntőkben? Ugye vannak olyan csapatok, akiket nem föltétlen vártunk oda, vannak olyan csapatok, akiket viszont egyértelműen oda vártunk, és továbbra is esélyesként kell őket kezelni.
2: Én azt gondolom, nagyjából az a mezőny rajzolódott ki. Vártunk, vagy vártak az emberek. Ha most azt gondolom, hogy 10 embert megkérdeznénk, akkor biztos, hogy Spanyolországot, Franciaországot, Angliát ide sorolták volna. Ja, Belgiumnak ugye az arany generáció most kezd lecserélődni. Ők nehezen indultak be, de talán ebből a szempontból neki szerencsésebb, egy csapatok szerencsésebb ez az új több csapatos rendszer, hogy volt egy kis időben melegedni, akár még, hogyha a legjobb, hogy a harmadikén megy tovább, vagy 8-an mehetek tovább, akkor sincs nagy baj. Nyilván az ellenfelek kapcsán esetleg nehezebben ellenfele játszottak, de alapvetően Marokkó szerintem már több vízben bizonyította, hogy őket nem lehet félvára venni, szerintem ők úgy is kezdték, akár már a brazilok ellen a meccset. Szóval azt mondom, hogy Svájc talán, akit egy picit meglepetésként inkább Kolumbiára szavaztam volna, de alapvetően tényleg olyan csapatok alkotják itt a 8-ost, amiből mondjuk én a nagy részt ide is vártam.
1: A mai szünnap után a negyed döntőkkel folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Csütörtökön 22 órától Franciaország, Marokkó, pénteken 21 órától Spanyolország, Belgium, szombaton 23 órától Norvégia, Anglia, vasárnap hajnali 3 órától pedig Argentina-Svájc mérkőzést rendeznek.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
3: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.

0: dübget a Tevis Williams és a Tozen Die 3-asa. Ez volt tőlük a Gun Gun Gun, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánságműsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Vasvári Pál utcán napközben továbbra is nagyobb torlódásra kell, hogy számoljatok, viszont van segítség, drága autósok, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Stadion utca egy része zsák utca, itt a munkagépek dolgoznak, az autósokat pedig arra kérik, hogy munkájukat segítve szabályosan parkoljanak. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol kint vannak a rendélyberőrei, mert hogy korábban volt egy balesetünk méghozzá a Balmazújvárosi úton. Köszi szépen, Emes, hogy ezt megírtad nekünk, valamint szintén volt egy balesetünk, ezért kint vannak a rendőrök a Mikepércsi úton. És ha pedig van közlekedési infód, akkor az jöhet. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. Balesetmentes közlekedést 7 óra van, úgyhogy jön Szücsi a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánságműsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Blondissal. Ez lesz tőle a Never Walk Alone.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Előlegetés plusz támogatást kaphatnak a gazdák. Konzultáció indult a Vármegye és a főispán elnevezésről. Megszűnt az új vendégmunkás engedélyek kiadása. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Az Európai Parlament elfogadta azokat az átmeneti szabályokat, amelyek a megemelkedett műtrágya árak miatt segíthetik a gazdálkodókat. A döntés alapján a tagállamok gyorsabban fizethetik ki az agrártámogatások előlegét, és lehetőség nyílik a megnövekedett műtrágya költségek részleges kompenzálására is. Az uniós adatok szerint a nitrogén műtrágyák ára idén tavasszal jelentősen emelkedett, ami sok gazdaság működését megnehezítette. A módosítások még az Európai Unió tanács jóváhagyására várnak, ezt követően azonban a tagállamok saját támogatási rendszerükben alkalmazhatják az új könnyítéseket. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a kormány azt a törvényjavaslatot, amely visszaállítaná a megye és a kormány megbízott elnevezést. A tervezet szerint megszűnne a jelenleg használt vármegye és főispán kifejezés. Az indoklás úgy fogalmaz, a vármegye historizáló elnevezés, amely nem illeszkedik a modern közigazgatási szemlélethez. A változás alapját egyébként az alaptörvény módosítása teremtené meg. A javaslatot július 11-ig lehet véleményezni a kormány társadalmi egyeztetési felületén. Elfogadta az országgyűlés azt a törvénymódosítást, amely új tanácsadó bizottságot hoz létre az egykori állambiztonsági iratok felülvizsgálatának segítésére. A 13 tagú testületben civil szakértők és nemzetbiztonsági tapasztalattal rendelkező tagok is helyet kapnak. Feladatuk, hogy javaslatokat tegyenek a minősített dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, és tájékoztassák a közvéleményt a felülvizsgálat eredményeiről. A jogszabály célja, hogy átláthatóbbá váljon a rendszerváltás előtti állambiztonsági iratok feltárása, a bizottság valamennyi tagja pedig nemzetbiztonsági ellenőrzésen is átesik. Júniusban 1,7%-ra lassult az éves infláció Magyarországon, ami kedvezőbb a vártnál. Elemzők szerint ebben meghatározó szerepe volt az erősödő forintnak és az élelmiszerárak mérséklődésének. A szakértők úgy vélik, nincs akadálya annak, hogy a jegybank folytassa a kamatcsökkentéseket a következő hónapokban is. Ugyanakkor a szolgáltatások ára továbbra is felfelé húzza az inflációt, és a nyár végétől több területen, például a taxiknál, a pénzügyi szolgáltatásoknál és a távközlésben is újabb áremelések várhatóak. Az elemzők összességében arra számítanak, hogy az éves infláció 2% körül alakulhat majd. Magyarországon megszűnt az új vendégmunkás tartózkodási engedélyek kiadása. A június 6-án hatályba lépett kormányrendelet értelmében jelenleg egyetlen harmadik ország állampolgára sem igényelhet új engedélyt. A már június 5-ig benyújtott kérelmeket azonban még a korábbi szabályok szerint bírálják el, a meglévő engedélyek pedig továbbra is meghosszabbíthatóak. A foglalkoztatási célú tartózkodási engedélyeket a változás nem érinti. A kormány közben a teljes szabályozás felülvizsgálatát is elrendelte, ezért a közeljövőben további jogszabálymódosításokra is lehet számítani.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap térségünkben változékony időre készülhetünk, a napsütés mellett többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, az északnyugati szél többfelé élénk helyenként erős lesz. Délután 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 3, 2, 1, go! Köszi Szücsi a legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine on, no meg 56 percen keresztül még jöhetnek az üzenetek 0620-316-3000. A két órás élő esti kívánságműsor második óráját pedig indítom Blondissal. Itt van tőle a Never Walk Alone.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

mi a diszkópia, mi a disztópia, kori história, bio algoritmusa vagyok. Ez dobta a gép, na szép. Pörög a világ, megy a vész, Jenga. Ide-oda inog az egész, Jenga. Csapatos túl, csapatunk, mert

0: Sebastian és Shawoz. Ez volt tőlük a Walk With Me, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-on sok javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Réka üzenetével nyitom a második óránkat, aki Dávidnak üzeni, hogy minden nap hálás vagyok, hogy mellettem vagy, nagyon szeretlek. Aztán Kati Lacinak üzeni, hogy ne haragudj rám, hibáztam meg, kérlek, adj még egy esélyt. Gabi pedig a feleségének üzeni még hozzá Anitának, hogy boldog évfordulót, köszönöm ezt a sok szép évet. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Lado, ez pedig a Ladery, a két órás élő esti kívánság műsorban.

0: Nyílt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkahelyen szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: az Ági Mafia. És ez volt tőle a bajnok az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Na most mi ezeket összegyúrtuk egy csukorba, úgyhogy jön Kata és a programajánló. Viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Egy laza nyáresti akusztikus koncertre vágysz. Július 9-én 18 órától Debrecenben a Nagyerdei Víztoronykertben zenél nekünk a Nagy Bettina Anna és Kaili László dúó. Különleges átdolgozásokkal érkeznek a Kispáltól Janis Joplinig, ráadásul a belépés ingyenes, és még hűsítő italakciókkal is várnak. Készen állsz arra, hogy lehulljon a lepel, és minden más is. Július 15-én, szerdán este 8:30-tól Nyíregyházán a Rózsakerti Szabadtéri Színpadon érkezik a Mesztelen Igazság című zenés vígjáték. Hat bátor nő úgy dönt, hogy egy jó ügy érdekében levetkőzi gátlásait, no meg a ruháit, miközben nemzetközi slágerek és rúttáncos jelenetek fűszerezik a poénokat. Zseniális, felszabadító, csajos este vár ránk az önelfogadásról, ahol a színésznők szó szerint és lelkileg is megmutatják a Mesztelen Igazságot.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis a Roland üzeni Eszternek, hogy hiányzol, alig várom, hogy újra találkozzunk. Aztán Balázs Petrának üzeni, hogy te vagy életem legnagyobb ajándéka, nagyon szeretlek. Laci pedig Julcsinak üzeni, hogy bocsáss meg, kérlek, nem akartalak megbántani. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy ennek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Alex Warren, ez pedig a Fever Dream, a két órás élő esti.

Ariana Grande. És ez volt tőle a Problem az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzenetei, ugyanis Vera üzenetével megyünk tovább, aki a következőt írta, hogy én egy 64 éves nagyi vagyok, és azt üzenem a két lány unokáimnak, akik már 16 évesek, hogy őket szeretem a világon a leges legjobban. Ha csak rájuk nézek, boldogság tölti el a szívemet. Puszi nekik, Vera. Van még üzenet, ugyanis Zoli üzeni Andinak, hogy boldog születésnapot kívánok, legyen tele örömmel a mai estét. Vivi pedig Norminak üzeni, hogy sok sikert kívánok holnap az új munkahelyeden. Te vagy a legjobb. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a Valmar, ez pedig a Pont Jó. Kellemes estét!

0: Reklámjátékunk következik.
1: Ez volt a Valmar, méghozzá a Pont Jó című felvételükkel az előző percekben itt a Szentsejnon. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Szentsejnosok, ebben a pillanatban kiderül, hogy ki viszi el tőlem az Andrew Döner jó voltából az 1 kilós dönertálat, a nyertesünk pedig nem más, mint Vera, neki egy hatalmas gratula, ő ugye az unokáinak üzent, és hát egy csodaszép üzenetet írt nekik, ami a következőképpen hangzott, hogy ő egy 64 éves nagyi, és a két lány unokájának üzeni, hogy őket szereti a világon a leges legjobban, és hogyha csak rájuk néz, boldogság tölti el a szívüket. Hát Vera, akkor egy hatalmas gratula, tiéd a mai este folyamán az Andrew Döner jóvoltából az 1 kilós dönertál, amit be tudsz váltani Nyíregyházán a Korányi Frigyes utca 16/A szám alatt. Jó étvágyat kívánok hozzám, a folytatásban pedig jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Hayden James és a Foolproof.
0: Reklámjátékunk után már is folytatjuk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Lil Nas X, és ez volt tőle a That's What I Want az előző percében itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, az a csütörtökön sok napsütés várható, amelyet csak rövid időre zavarhatnak meg gomoly felhők. A reggeli órákban egyébként 10 és 18 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 30 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánság műsor ezennel már a becsukja kapuit, viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel, Glass Norbert vagyok, sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Hasonló korban lehettem, mint a 13 éves kislány, hogy haverral felszálltunk egy buszra, hogy jaj, de jó, az majd elvisz minket oda, de ilyen városon belül, és hát csak nem arra mentünk, csak nem arra, már a városnak olyan szegleteit láttuk, amit egyáltalán nem láttunk előtte, és mikor megláttuk, rájöttünk, hogy erre nem is nagyon voltunk kíváncsiak, olyan helyekre vitt el, hogy ott remélhetőleg nem hagyott bennünket a busz, ezen gondolkodtunk, mert tényleg ilyen távoleső részek, és hát kiderült, hogy rossz oldalon szálltunk fel, mármint nem a buszra, hanem rossz irányba. Tehát az út túloldalán lévő buszmegállóba kellett volna.
3: Az igazi amatőrök.
2: Igen, úgyhogy egy jókora kört tettünk meg. A busz végállomásra mentünk el. Annak a busznak a végállomása nem olyan volt, mint amit itt el tudunk képzelni egy végállomás hallatán, ahol ott autóbusz, pályaudvar, hanem konkrétan egy üres puszta, ahol megfordult a busz. De le kellett előtte szállni. Tehát, hogy azt mondta, hogy megérkeztünk a végállomásra.
3: Kérem, szálljanak le.
2: Hát,
3: de mi nem akarunk leszállni?
2: Igen, ez szerintem egy ilyen 25 évvel ezelőtt történt. És akkor leszálltunk, na mondom Norbinak, hogy na mondom, mi lesz itt velünk. A busz elment, és visszafordult. És az ellenkező oldalon megállt, és át lehetett sétálni.
3: És visszaültetek, és
2: hát visszaültünk,
3: ugyanazzal a jeggyen lehetett menni tovább.
2: Azóta sem jöttem rá egyébként, hogy akkor mi volt? Akkor volt az, hogy a sofőr gyorsan kifújta az orrát, megvakarta a fenekét, minden, amit nem láthattak
3: hogy
2: az
3: utasok. Mi volt a logika?
2: Nem, igen. Volt benne logika.
3: Igen, igen. Mi is jártunk így, egy vonattal akartunk hazajönni Budapestről, és hát a cimborám, nagy nehezen elértük éppen a vasútállomáson a vonatot, futásba felültünk a vonatra, és mondta neki, megveregettem a vállát, nagyon jó, ide értünk. Egyébként még taxit is kellett közepén hívnunk, hogy kiérjük az utolsó vonatot, elcsípjük, ami Budapestről indul. Ha töltünk, és már az gyanús volt, hogy nincs a vonaton rajtunk kívül senki. Aztán amikor jött a vasutas, tudod, és így nézegeti, meg takarít, meg sepreget, meg ütöget, és a kerekeket, meg hallgatja, hogy
2: a szívhangot,
3: meg ilyesmi. Nem, mert tudod, régen nézegették ilyen kopogtatása, hogy nincsen megrepedve a hát, vasúti kerék, vagy valami.
2: Mint a díny. Ezekből lesz a jó dínyjárus.
3: Igen, és akkor ültünk mi meg, és akkor egyszer így eszembe jutott, csak meg kéne kérdezni tőlük, hogy mikor indul már ez a vonat, ennek már 20 perce mennie kellene, és mondtuk, hogy elnézést, ez mikor indul ez a vonat? Ez most jött. És akkor így mondta, hogy te nagyon hülye, te az érkezését nézted, nem az indulási oldalt. Hát az indulási oldal az egy pár vágánnyal arrébb volt, és egyébként
2: és már
3: el is ment régen, úgyhogy maradt a posta vonat hajnal egyik, de hogy...
2: Nem lehet azt mondani ilyenkor a vasutásnak, hogy mint a filmekben a taxisnak, azt kövesse.
3: De igen, oda mész, pisztolyt tartasz a mozdony vezető fejéhez, és
2: fordítsa meg azonnal.
3: Kőbánya Kispestnél azonnal menjen balra.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Eldurvult a szifilisz helyzet Magyarországon. Meghatározták a közmédia működését az átmeneti időszakban. Hamisított óvszerek jelentek meg az európai piacon. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Eldurvult a szifilisz helyzet Magyarországon. Míg tavaly 91 veleszületett szifiliszes esetet jelentettek, idén július 6-áig már 81-et igazoltak. A fertőzés tavaly 19 méhen belüli magzati halálozással és 7 újszülött halálozással járt. Idén pedig már 18 magzati és 4 újszülött halálozást rögzítettek. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint a helyzet azért különösen súlyos, mert a veleszületett szifilisz időben elvégzett szűréssel és antibiotikus vakuumos kezeléssel döntő többségében megelőzhető lenne. Az év végéig új gyermekközpontú örökbefogadási rendszer kidolgozását készíti elő a kormány. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közölte, elhalasztották az egyszintű örökbefogadási nyilvántartás bevezetését, hogy legyen idő a szakmai egyeztetésekre. A tárca már tárgyalt az országos gyermekvédelmi szakszolgálattal, a területi szervezetekkel, valamint több mint 30 civil és szakmai szereplővel is. A miniszter hangsúlyozta, az örökbefogadásban az emberi figyelmet nem lehet automatizált rendszerekkel kiváltani, a cél pedig az, hogy minden döntés valóban a gyermekek érdekeit szolgálja. Több mint 5 kg kábítószert találtak a rendőrök egy budapesti lakásban. A lefoglalt drog fekete piaci értéke mintegy 30 millió forint. A dillert június 29-én fogták el, ruházatának átvizsgálásakor 3 csomag kokain gyanús fehér port is találtak nála. A lakásban a tárolójában amfetamint, kokaint, valamint kristályos MDMA-t találtak, emellett 770 ezer forintot és egy személygépkocsit is lefoglaltak, valamint zároltak egy bankszámlát is. A díler fogyasztói közül további 5 embernél tartottak házkutatást, közülük 3-at gyanúsítottként hallgattak ki. Kiderült, hogyan kell működnie a közmédiának az átmeneti időszakban. P. Horváth András kinevezett átmeneti vezérigazgató utasítása szerint az M1-en a hír és közéleti műsorok szünetelnek, ahogy a sporthírek is. A Duna, a Dunavöld, az M2, az M5 adókon a műsorszolgáltatás folyamatos lesz. Az M4 sporton minden olyan sport és elemző műsor mehet tovább, amit nem az M1 stúdiójában állítanak elő. A Kossuth Rádión a saját műsorok augusztus közepéig szünetelnek, a Bartók Rádió adását veszi át. A teljes hírszolgáltatás rövid időre áll le. Ezután 2-5 perces rövid hírblokkokat sugároznak majd. A hiradó.hu-n és az online felületeken megjelenő hírek és közéleti tartalmak közzététele előtt azokat jóvá kell hagyni a kinevezett vezetőknek. Több mint 200 ezer hamisított óvszert fedeztek fel az európai piacokon, az óvszerek ugyanis nem felelnek meg az orvosi termékekre vonatkozó uniós minőségi előírásoknak. A tájékoztatás szerint a hamis óvszereket Kínában gyártották, egy jól ismert márka nevével és logójával értékesítik Európában. Az európai piacon eladásra kínált hamisított óvszereket a forgalmazó játékszerként jelentette be. A termékek becsült értéke meghaladja a 200 ezer eurót. Az OLAF a kínai hatóságokkal együttműködve azonosítani tudta a szállítmányok exportőreit is.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Holnap térségünkben változékony időre készülhetünk. A napsütés mellett többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szél többfelé élénk helyenként erős lesz. Délután 25 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítás

0: a múlt, tudjuk mi a jelen, és tudjuk mi a jövő. Sunshine Mix XL. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Az új generáció DJ-i megérkeztek. Sötétedés után jön a megvilágosodás az éjszakában. Sunshine Mix XL. A hétvége elengedhetetlen parti kelléke. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine.

Sunshine FM. Csak jó zene.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk. Sunshine FM.